0: tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think

0: On Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
1: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
0: So many people are there.
1: Mert olyan sok ember van ott.
0: Similarly, there are many, many uncountable soul.
1: Hasonlóképpen megszámálhatatlan lélek van.
0: In the space.
1: A térben.
0: In different lokas.
1: Különböző lokákban.
0: In the mother's body.
1: Anyatestben.
0: Some in the eggs.
1: Néhányan tojásban.
0: And some are in the school.
1: És néhányan az iskolában.
0: And some are very old.
1: Néhányan nagyon idősek.
0: And preparing for new body.
1: És készülnek fel az új testre.
0: It is said, Guruji said.
1: Azt mondják, Guruji mondja.
0: Our Guruji, Swami Madhvananji.
1: A mi Gurujink, Madhvanandraji.
0: Oh my brothers,
1: testvéreim.
0: Sadhus means practitioners, aspirants.
1: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
0: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
1: Csodálatos kocsi,
0: my body.
1: A mi testünk.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: When we said it's wonderful, wonderful means indescribable.
1: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
0: Jiva, the soul.
1: Jiva, a lélek.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: Doesn't matter where this soul is.
1: Nem számít, hol van az a lélek.
0: In little ant.
1: Egy kis hangyában.
0: Or in big elephant.
1: Vagy egy nagy elefántban.
0: The size of the soul is the same.
1: A lélek mérete ugyanaz.
0: How?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: Big coal chimney.
1: Egy nagy kemence, szén.
0: And there's one, the Australian they said, sand fly.
1: És van egy kis Szent János bogár.
0: And these sand flies are not visible to our eyes.
1: És ez nem látható a mi szemünknek.
0: But they bite you.
1: De megcsíp.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: And as much as you itching, it's making more and more
1: érzed,
0: feeling.
1: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
0: That have also the soul.
1: Annak is lelke van.
0: Now how?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: And there's a small mystic fire.
1: És egy kicsi gyufalánk.
0: Can also burn the whole forest.
1: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
0: Soul, jiva is a jiva.
1: A lélek, a jiva, az jiva.
0: In many of your European countries.
1: Sok európai országban.
0: Life you call also jiva.
1: Ott is az életet is jivának hívjuk.
0: Jivot.
1: Jivot. Jivot.
0: So, but that jiva is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that

0: that Shiva will, or Jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in Facebook, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she wants to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
1: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
0: or
1: van,
0: a little child,
1: vagy egy kisgyerek,
0: and that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jeev jeev bhakshate. The life eats life.
1: Az élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite, backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
0: Said, yes, sir.
1: Igen, uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
0: Yes, ma'am. Okay?
1: Igen.
0: And then she goes to her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát, azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: Ez az ember.
0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba
0: támadás. In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelvet és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
0: But
1: de.
0: No. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni
0: and
1: az egész.
0: Sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So, who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body.
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it your self.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it your self.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függ mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: but
1: kutya.
0: The soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: Tapasyát kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you, or who I am?
1: Ki vagy te?
0: I can judge you.
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why, you know, sometimes in the court,
1: ezért a bíróságom,
0: the judge,
1: bíró,
0: have to give judgment.
1: Ő neki ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they're, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma and stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: Oof, the brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say the judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: Splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.
0: But in this hall, there's a lavender.
1: De a teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, a God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again new.
1: Azt mondod Istennek, young. Hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a jóga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticize, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all on your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is the main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine, which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood, the pain killers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: pain killer. But at the present, you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor, 99.9, they want to heal.
1: Az orvosok 99,9
0: and make your pain less.
1: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés, megszünteti.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth. Bah!
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha, Hariom.
1: Akkor most a moksába vagy, Hariom.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: Enjoy your body.
1: Élvezd a tested.
0: Live very beautiful life.
1: Élj jó életet.
0: Eat good sattvic food.
1: Egyél szattvikus ételt.
0: Be kind to all creatures.
1: Legyél kedves minden élőlényhez.
0: Loving to the all humans.
1: Szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: Is not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama, it's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you. They have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: nem is okay, in 2 months you
1: Két
0: have
1: hónap
0: you will
1: múlva.
0: Have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
1: Két hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death.
1: Halál után.
0: If I have to born again.
1: Ha megint meg kell szülessek.
0: Gurudev.
1: Ó Gurudev.
0: Let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all this atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story is very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: Her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férje, a gyerekek, az egész család.
0: Some people they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo. Other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco-ban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: That is joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That is very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: nevelnek. Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: harjom.
0: And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben.
0: One sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang. So silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said,
1: angolul azt mondjuk,
0: pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a svámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó?
0: No, mother, only you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember lóg a fán.
0: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshiping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a szádu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I'm so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémánt.

0: going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu. This is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, this must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji,
1: Maharaji, Swamiji,
0: Gurudev,
1: Gurudev.
0: No, he Prabhu.
1: Ó, Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Hold meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi,
0: I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains in Gujarat. Beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cool me. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: Nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt? Kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Again. Is that something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house,
1: tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt és nem jön semmi.
0: He said, oh yes.
1: Aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a sadhu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.

0: In your karma and in my karma, no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room,
1: ha tovább maradnék a szobádban,
0: it will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye-bye.
0: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával,
0: but with that inner qualities,
1: hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come, we should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said,
1: először azt mondják,
0: pehla sukh nirogi kaya, the first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: how magunkhoz? Food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this.
1: Mindez
0: is the nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first, and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living,
1: ha élsz,
0: 200 years.
1: 200 évet.
0: That's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called Ayu.
1: Az a te ájud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: csinálsz. But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you had Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear,
1: kedvesem,
0: one hand,
1: egyik kéz,
0: and the second hand,
1: és a másik,
0: Ayurveda,
1: Ayurveda,
0: allopathy,
1: és az allopátiás.
0: Thanks to God,
1: Istennek hála,
0: that this science,
1: ez a tudomány,
0: have developed, and allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic,
1: bármilyen allopátiás orvosság,
0: it has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda, Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az a édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say yes. But don't tell your wife.
1: De ne mondd a feleségednek.
0: Then she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man, the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férjnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha a nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, but Holy Guruji said,
1: ahogy Holy Guruji mondja, Isten,
0: Sadam

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly,
1: hasonlóan,
0: in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore Vajranadi also known as Bank Nal.
1: Úgyis hívják Bank Nal.
0: So Nal means a pipe.
1: A nál az egy cső.
0: Bank Nal, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi.
1: Az a yogi.
0: Who make this sadhana.
1: Aki ezt a szádonát végzi.
0: But still, Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the banknál.
1: De be kell lépél a banknádba.
0: Then you will find, you will search banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this banknál,
1: ebből a banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly, like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so, from this, again we have to come.
1: Innentől, megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A yogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered?
1: Amit felfedezett a modern tudomány.
0: That's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, siddha yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies. and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana.
1: Prana apana.
0: From Manipur.
1: Manipurból.
0: Immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The
1: így
0: ana.
1: Így mondjuk one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: Mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57 years my yoga work
1: 57 éves jóga munkám
0: is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bock and gong and ding dong dog ding ding dog dog da dog ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandat.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahar.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrar Chakra.
1: És a Sahasrar Chakra.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: három nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakra.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur Chakra.
1: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur, Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ráma Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányoz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of
1: 53
0: alphabet.
1: Betű. Az a ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnanan Ashram we have many.
1: A Jnanan Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner. Inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside. Like read in Lilamrit, Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, I do you want

0: to have a color of the cloth or color of your heart. He said, the heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a lila amritban benne van, amikor Mangilaji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilaji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda ashram.
0: And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: But
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O gopala, o Krishna.
1: O Krishna gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagyj legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hadd ismételjem a neved.

0: Now we will. Next bhajan will be Sataguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sataguru Satcha Mila Jabahise. Ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satogurudev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us.
1: De Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: Jata.
1: Thank you.

Y pasa.

0: nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
0: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
0: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
0: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
0: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
0: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
0: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
0: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
0: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
0: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
0: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
0: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world, we are always thinking we are separated from God.
0: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
0: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
0: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
0: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
0: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
0: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
0: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God-realization.
0: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
0: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
0: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that, we can reach this highest.
0: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
0: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
0: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?
0: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
0: Tudásra.
1: This knowledge.
0: Erre a tudásra.
1: And we have it.
0: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
0: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
0: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
0: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
0: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
0: De most nekünk gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
0: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
0: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
0: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
0: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing.
0: És miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
0: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So with this he is showing us our real nature.
0: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
0: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says Ma Prabhuji.
0: És
1: always with our Gurudev.
0: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
0: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
0: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Suno Saki Sataguru Garaya.
1: Most practice is Bhajan. Sima Suno Saki Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Satguru has come.
1: Mert a Satgurum eljött.
0: Blessed are those where the Satguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Satguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: Arannyá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest,
1: hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő,
0: so he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river,
1: amikor a víz a Ganga folyóba folyik,
0: it will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz születés és halál körforgásától.
0: Lala Nandji, who wrote this bhajan,
1: Lala Nandji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Yes. Te ripiti o mare harinama bina. Te ripiti o mare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Esta bhajan Guru Nanak irta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúllyal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember few days ago, Mama Leleshvasvami Gyaneshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvami Gyaneshvapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1,000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él.
0: And after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1,000 good lived lives.
1: Már 1,000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy
0: szentet. If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben. És amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: As a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A gabzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet
0: full
1: semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani
0: liberate
1: önmagam.
0: From
1: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: श्री श्री देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: मंत्र मंत्र इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मंत्र इज गाइडलाइन एंड मंत्र इज द लीडर। मंत्र इज ए लाइट लाइक ए टॉर्च लाइट टू वॉक इन द डार्कनेस। All the mantra, yantra, tantra, mudras, bandhas, pranayams, asanas, all these signs is blessing given to mankind for well-being of their physical, mental, and spiritual being, in order to realize and create the compassion in the heart towards entire creation. Jalchar, Thalchar, Nabchar, all the living beings in water, on the earth and the space, including vegetation and five
2: so usually Monday mornings is guest speakers.
3: Általában hétfő reggel vendég előadók vannak.
2: So I would like to wish also our dear Swit a very happy birthday, Arjun.
3: Arjunnak szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni.
2: So that's why he loves public speaking so much.
3: Annyira szereti a nyilvános beszédet.
2: And now he's in Seva and he's traveling around. He was with me in India and around the world and here and there, so yeah, birthday boy speaking.
3: Most Szévát végez, utazik velem Indiában is mindenhol, úgyhogy a születésnapos fiú fog most beszélni.
2: We surprised him today, we got his mom here.
3: Meglepetés, hogy a anyukája is itt van.
4: Hari Om to everybody.
3: Hari Om mindenkinek.
4: Maybe I would like to speak about something that many of you maybe don't know. There is a group of people that for surely does, but many of you don't.
3: Egy olyasmiről szeretnék beszélni, amit az embereknek csak egy csoportja tud, de sokan nem.
4: And that is growing up and being in my age and living a yogic way of life.
3: És ez növekszik, és az én korcsoportomban, hogy jogikus módon élni.
2: Hearing something smart from him is very good.
3: Valami okos dolog tőle, ez nagyon jó.
4: So Maybe I will talk from my personal experience.
3: Személyes tapasztalataimról fogok beszélni.
2: Personal experience at 16.
3: 16 éves korban személyes tapasztalat.
4: So in Slovenia the school, the primary school starts at 6 years old and goes till 15 years old.
3: Szlovéniában az is a általános iskola az 6 éves kortól 15 éves korig tart.
4: It's 9 years, so you spend a lot of time with pretty much the same people, same teachers, maybe some of them change.
3: 9 év ez, tehát nagyon sok időt töltesz ugyanazokkal az emberekkel, meg ugyanazokkal a tanárokkal, esetleg egy-kettő változik.
4: Also the classmates are pretty much the same or still in the same school.
3: Ugyanazok az osztálytársak.
4: And so the first few years usually the parents are taking care of everything and you don't have to worry about much.
3: Az első néhány évben mindenről gondoskodnak a szülők, csak akkor nincs miért aggódni.
4: There are just only questions about why are you not eating meat, and at such a young age you really don't know, you just eat it because your parents don't, and that sounds weird to others. It sounds like they force you.
3: És az egyetlen kérdés, ami ebben a korban fölmerül, hogy miért nem eszel húst, de igazából te magad ezen nem gondolkozol, hiszen a szüleid sem esznek húst, de azt érzékeled, hogy mások pedig ezért furának tartanak.
4: But of course that's not true. So yeah, the first stages are like that, and then slowly you learn how to deal with all the bullying, all the side comments that you get on a normal day, in a normal day life.
3: És ez persze ez nincsen így, hogy ez furcsa vagy rossz lenne, és a későbbi években viszont megtanulod, hogy a bántással hogyan tudjad kezelni a bántást, amit minden nap kapsz.
4: And then when you get older, maybe to 7th, 8th grade, everybody is pretty much drinking alcohol. In Slovenia, this age is pretty low. At 13, probably everybody has tried alcohol.
3: És 7-es, 8-os korban pedig már nagyon lefelé megy a szint, mert akkoriban már szinte mindenki alkoholt iszik.
4: So, on one hand, everybody's saying how bad it is, how they don't like people around who drink alcohol, but when you mention you don't drink alcohol, you are the weird one.
3: És egyrészt ugye azt mondják, hogy ne igyál, mert hogy az rossz neked, másrészt pedig, hogyha nem iszol, akkor téged tartanak furcsának.
4: And after 9 years of school, of constant challenges that you go through to show people that's who you are, and they get pretty much used to it.
3: És 9 év iskola után ezeken a kihívásokon át kell menni, hogy az embereknek kimutatod, hogy te ki vagy, és végül is hozzászoknak.
4: You go to high school and there's new people, older, they do much more than just eat meat and alcohol, and it's the same story over again.
3: És akkor középiskolában még ott idősebbekkel kerülsz megint szembe, és hát ugyanaz a történet, hogy azok húst esznek, meg alkoholt isznak.
4: I don't know how it was it for you, but we have now in high school 3 languages, my mother language, English, and I have German.
3: És nem tudom máshol, hogy van, de nálunk a középiskolában 3 nyelvet tanítanak, az anyanyelvet, a németet és az angolt.
4: I have a very traditional teacher for German language.
3: Nagyon hagyományos szemléletű tanár tanítja a németet.
4: And this year we were learning about food.
3: És ebben az évben az ételekről tanultunk.
4: And I don't know how it was for you, but I don't know any meat products in Slovenian. So how would I know them in German?
3: És Nem tudom, hogy máshol hogy van, de én nem ismerem a hús termékeket.
4: So you have about, I don't know, 15 meat prepared products, ham, salami, whatever.
3: És ugye van vagy legalább 15 féle húskészítmény, a sonka, meg a szalámi, meg a többi.
4: And you have to learn it in Slovenian first and then in German.
3: És akkor meg kellett ezt nekem tanulni először szlovénul, és aztán tudtam németül megtanulni.
4: When your friends ask you to go out, you want to go, but you know that they are going to end up drinking.
3: És akkor, ha a barátaid azt mondják, hogy menjél velük, akkor akarsz menni, de tudod, hogy ők inni fognak.
4: Or smoking.
3: Megdohányozni.
4: Going to any school trips, any vacation with that's pre-organized.
3: Mindenféle kirándulás, mindenféle nyári program, amit szerveznek.
4: You have to call the organizers, organize that

0: You will have food there.
1: És akkor beszélni kell a szervezőkkel, hogy egyáltalán kapjál ott mit enni.
0: And usually they say yes, yes, no problem, and then you come there.
1: És akkor mondják, hogy persze, persze, nem gond ez, oda megy.
0: And you get a full fish on the plate, and they say, yeah, this is not meat.
1: És akkor kapsz egy egész halat, és azt mondják rá, hogy de hát ez nem hús.
0: You get spaghetti with meat pieces in.
1: Meg spagettit húskockákkal.
0: And you say you won't eat that, they take it away. In the kitchen they take the meat pieces out very poorly, there's still some in, and they bring it back to you.
1: És akkor, mikor mondod, hogy ezt nem akarod megenni, visszaviszik a konyhába, leszedik róla a húsdarabokat, de azért marad rajta néhány, és visszahozzák, hogy edd meg.
0: You get fried cheese, looks very good. You want to eat it, but then you remember how did they fried it.
1: Akkor kapsz sütött, tehát ilyen olajban sütött sajtot, nagyon jól néz ki, de aztán gondolsz arra, hogy ezt mibe sütötték.
0: You go ask them and they finally say to you, yeah, of course with that eggs, how would you fry them?
1: Ebben a rántott sajtról van szó, és akkor azt mondják, megkérdezed, hogy hát ez hogy készült, mondják, hogy hát persze tojással.
0: So, now that it's my birthday.
1: Most akkor itt vagyok a születésnapomon.
0: Yesterday Jakub asked me how I usually celebrate my birthday.
1: És akkor tegnap megkérdezték, hogy általában hogy ünneplem a születésnapomat.
0: And you can imagine how birthday parties at 17-18 look like.
1: És elképzelhetitek, hogy a 17-18 éves korban milyenek a szülinapi bulik.
0: So I usually don't, and I'm very happy and blessed that I can celebrate it here with my family.
1: És általában nem szeretem ezeket, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt ünnepelhetem most a családom körében.
0: Thank you very much.
1: Nagyon köszönöm.
2: Good. Now the mom.
1: Most az édesanyja.

0: हरि ओम. He will translate.
1: You might forward it.
0: Thank you very much for this opportunity.
1: Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget.
0: Hvala za to priložnost da lahko tuki povem nekaj o tem, kako je vzgajati otroka v tem svetu.
2: Thank you for this opportunity that I can share how it is to raise a kid in this world.
1: És köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom, hogy ebben a világban milyen felnevelni egy gyereket.
0: Brez Visvagurudjevega blagoslova ne gre.
2: Without the Visvaguruji's blessing, it's not possible.
1: Visvaguruji áldása nélkül ez nem lett volna lehetséges.
0: Slišali ste, z kakimi izzivi se je mogel soočati?
2: You heard what challenges he has had to went through?
1: Hallottátok, hogy miféle kihívásokon kellett neki keresztül mennie?
0: In tudi za mene kot starša so bili veliki izzivi.
2: And also for the parent it's very hard.
1: És ez a szülőnek is nehéz.
0: Ampak imela sem srečo.

0: but I had luck.
1: De szerencsés voltam.
2: That Vishva Guruji always stayed with us.
1: Hogy Vishva Guruji mindig mellettünk állt.
2: Yes, he helped very much. I often pogosto sem ga vprašala za kakšen nasvet.
0: I often gave him a question for an advice. I nagyon, often asked him for advice.
1: Yeah, nagyon sokat kérdeztem őt, és tanácsot kértem.
2: Vedno mi je pomagal.
0: He always helped me.
1: És mindig segített.
2: Lepa stvar vsega tega je pa tudi to.
0: A beautiful thing about this.
1: Nagyon szép dolog ezzel kapcsolatban.
2: Ko sem razmišljala, kako bo svit v varstvu, torej, ko je bil star eno leto, sem morala iti delat, svit pa v varstvo. Kindergarten.
0: When I was questioning myself when he was 1 year old, how he will go to daycare, she had to go to work and I had to go to daycare.
1: És akkor, mikor egy éves
2: how
1: volt,
2: it will be with the food.
0: And how it will go with the food.
2: I pray to Swamiji, to Vishva Guruji so much that da je bilo da so mu pripravili vegetarijansko prehrano brez zdravniškega potrdila.
1: Tehát mikor egy éves volt, akkor gondolkoztam azon, hogy hogyan fog tudni óvodába menni, hogy a vegetárius táplálkozást megkapja.
0: You know?
1: No.
0: That they prepared vegetarian food without a medical report.
1: Without what?
2: Zdravniškega potrdila. Medical.
0: Medical report.
2: Yes,
1: szóval, hogy orvosi igazolás kellett ahhoz, hogy vegetárius ételt kapjon.
2: Nekako je šlo tako mimo vseh pravil.
0: It went through all the rules somehow.
2: Yes.
1: És akkor minden szabályt sikerült betartani.
2: In v resnici je dobil boljšo hrano kot jaz v moji službi.
0: And he got a better food than me in at my job.
1: És akkor végül is jobb ételt kapott, mint én a munkahelyemen.
2: Potem je nastopil čas, ko je bilo treba iti v osnovno šolo.
0: Then time for primary school came.
1: És aztán az általános iskola.
2: In dve leti prej sem zopet prosila, kako bo šlo.
0: And 2 years before that I was again praying how the it will go.
1: Két évet imádkoztam, hogy ez hogy lesz.
2: V Kranju je bila sestra od Špele, Danamst, Durga Devi.
0: In Kran there was the sister of Špela, Durga Devi.
1: És Kranban volt egy testvér, Durga Devi.
2: En njena ščira je ravno tako dve leti predtem šla v to isto osnovno šolo kot Svit.
0: And her daughter went to the same primary school that I went.
1: És a lánya ugyanabban az általános iskolába ment.
2: And her mother, torej njena mami, je naredila celo dizertacijo, da je pripravila šolo na to, da so sprejeli vegetarijansko hrano. Raziskavo.
0: And her mom made a whole research about this food.
1: És az anyja pedig kutatásokat végzett a különféle ételekkel kapcsolatban.
2: Omogočili na šoli vegetarijansko prehrano.
0: So they had vegetarian food available in the school.
1: És akkor ennek eredményeképpen tudott a gyerek kapni az általános iskolában vegetárius ételt.
2: In pa v tem času v pač jaz kot zaposlena nimam toliko dopusta kot je šolskih počitnic.
0: And in this time I don't have so much holidays in my job that there's school holidays.
1: Nem volt akkoriban sok szabadságom az iskolai szünetek idején.
2: In zopet sem prosila Višva Gurudžija, kako, kje bo svit?
0: And again I was praying to Višva Guruji where he will be.
1: És akkor imádkoztam Višva Gurudzsihoz, hogy akkor ő hova mehet.
2: And pripravili so medgeneracijski center, to je bil projekt Evropske unije.
0: And there happened to be a
2: project
0: for all of the generations from European Union.
1: És volt az Európai Uniónak viszont egy programja.
2: In tam so omogočili brezplačno varstvo.
0: And they offered free daycare for kids.
1: Ők pedig ingyenes napközit ajánlottak föl a gyerekeknek.
2: Kér si lahko prinesel svojo hrano.
0: Where you could brought your own food.
1: És oda be lehetett vinni a saját készített ételt.
2: In nekatere városke tam so bile tudi vegetarianke.
0: And some of the nannies were also vegetarian.
2: Yes.
1: És az egyik egyik dadus is vegetárius volt.
2: Yes. And so on and so on. Everything
1: tovább.
2: With Vishwa Guruji's blessing.
1: Minden
2: otherwise not possible.
1: Vishwa Guruji áldásával megvalósult, különben nem lett volna lehetséges.
2: I think that's all.
1: I think that you should speed forward when Avatar comes back.

0: Márjam, ne menjetek el. Szeretném kérdezni, hogy hogy oldottad meg azokat a dolgokat, amikor levették róla a húst és odaadták a spagettit, illetve a többit.
1: There is a question that what did you do when they just took out the meat from the spaghetti and the fudgings? What did they do then?
2: I never ate that food. I was hungry.
1: Sose ettem meg, éhes maradtam.
2: I had some spare money and I went to the store to buy it. Even I remember when I was maybe in the second grade, when you don't know about much things. I got fish in school on my plate with some mashed potatoes, and you know, you don't know what the food is. Like, you see something, you're hungry, you eat. And thank God I had, Viveka, that I just left the thing, didn't even touch the potatoes that were touching the fish, and only ate like one third of the plate of the mashed potatoes.
1: Tehát soha nem ettem meg az ilyeneket, volt zseppénzem, és akkor elmentem venni magamnak valamit. Emlékszem, egyszer volt olyan, hogy adtak egy halat, és mellette volt ilyen tört krumpli. Akkoriban ugye nem igazán tudtam, hogy miben mi van, de valahogy a vivékám az feljött, és akkor nem ettem meg ezt a dolgot, a krumplit se.
3: I would like to thank you, Switch, because I am a mother of three girls, and the oldest is 18 now, and she had a celebration with a swimming pool and so on.
1: Szeretnék köszönetet mondani, mert nekem is van három gyerekem, a legidősebb lány, az 18 éves, és most volt éppen nekik ünnepségük.
3: And I wanted to tell you that it was hard for her because she didn't grow up with Swamiji. She went for mantra before 2 years.
1: És ez nehéz volt az ő számára, mert hogy ő nem Swamijivel nőtt fel, hanem 2 évvel ezelőtt kért mantrát.
3: So it was a little bit harder for her because everybody was drunk. and also the behavior was different than yoga people.
1: És ezért ez elég nehéz volt neki, mert hogy mindenki ivott és nem úgy viselkedtek, mint a jogázók.
3: I just wanted to tell you that I thanks God for Billie Eilish. Billie Eilish.
1: És azt akarom
3: Billie Eilish,
1: mondani.
3: The singer.
1: Azt akarom mondani, hogy Billie Eilishnek vagyok ezért hálás.
3: It's a girl thing, so maybe you don't know because of it.
1: Az egy lányos dolog, lehet, hogy nem tudsz róla.
3: And our girls are absolutely fans.
1: És a három lányom az mind nagy rajongója.
3: And then she is like the first one who is leading now, and the other students was drunken, and she is absolutely free of everything like this, and she is teaching now them how to do yoga, how to do how to deal without alcohol and so on. So the 18 is okay, I think.
1: És akkor azt gondolom, hogy így most 18 éves korában rendben van, mert már ő tanítja a többieket, hogy hogyan éljenek jogikus módon, és hogy ne igyanak alkoholt.
2: Thank you.
4: I wanted to call you Amba, but then I remembered that Niranjan's mom is here.
1: Akartalak tégedet hívni.
4: She came from Belgium and made the cake which we ate for Swit in the night.
1: Belgiumból jött, ő sütötte a tortát.
5: That's not completely true.
1: amit a szülinapon megettünk.
3: The cake, Hariom, actually the cake was already made, done by one of you.
1: A torta már megvolt.
3: And it was chocolate cake, and one piece, small piece was missing, which were already offered to Avatar Puriji.
1: Ez egy csoki torta volt, és egy kis szelet hiányzott, mert az fel volt ajánlva Avatar Purinak.
3: Somehow yesterday I got idea that it would be good to prepare something for him.
1: És akkor tegnap az volt az elképzelésem, hogy jó lenne számára valamit készíteni.
3: Very good friend. And so I went to the kitchen, to Avatar Puri's kitchen, and asked the girls, who was that lady who prepares so good sweets which Avatar Puri likes?
1: És akkor elmentem Avatar Puri konyhájára, és megkérdeztem, hogy ki volt az a hölgy, aki azokat az édességeket készíti, amelyet Avatar Puri annyira szeret.
3: So that we could also prepare for sweet something.
1: Hogy mi is valami édességet készíthessünk.
3: But the girl said, there is no need to do something new. We just put some cream on the top, because Avatar Puriji likes the cream.
1: Azt mondták a hölgyek, hogy nem kell valami újat csinálni, hanem csak teszünk rá krémet, habot, mert azt nagyon szereti Avatar Puri.
3: I contact the sweets mom if he eats strawberries. So we got chocolate strawberry and cream cake something.
1: És akkor megkérdeztem azt, aki készíti ezeket, hogy eszik-e epret, és akkor így eperrel, csokoládéval és krémmel készült.
3: So we thought that maybe the cake will be today when sweet's mom is coming, but then Vikramji said no, Avatar Puri said at midnight.
1: És akkor azt gondoltam, hogy mikor a fiú édesanyja érkezik, majd akkora legyen a torta, de Avatar Puri azt mondta, hogy nem, hanem majd éjfélkor.
3: So we were thinking how to prepare everything that Sweet will not know that we are preparing something. The guys took him out for night driving.
1: És akkor azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet ezt elintézni, hogy a születésnapos fiú ne tudjon róla, elvitték a fiú őt valahova autózni.
3: And we managed it. It was surprise.
1: Megoldottuk, meglepetés volt.
3: A lot of blessings for Sweet and for all of us. His head was full of cake.
1: Nagyon nagy meglepetés, áldás volt számára.
5: I didn't want to destroy the cake. So I took a paper plate, took a lot of slag in it. So not
1: és
5: the cake.
1: Akkor a hölgy azt mondta, hogy a fejére tette a tortát Avatar Puri. Avatar Puri kijavította, hogy nem ez történt, hanem egy papírtányéra tett tejszínhabot, és azt tette a fejére.
3: That's the true, yes, that's true. And it's finished with Vikram's cream tattoo on his back, yeah? I don't know the meaning of it. It was some Krishna and... Okay, so...
1: És akkor ez azzal fejeződött be, hogy egy tetoválást készítettek a krémből. Nem tudom pontosan a jelentését, Krishna vagy mi volt.
3: So, happy birthday, Sweetie.
1: Boldog szülinapot.
5: Anything about anything else?
3: Okay, when we are talking about our brave kids and brave parents, about all issues which are coming on our way, so... Me and my husband, Jaydev, we are the parents of three adult kids now, yeah? So Chetan Puri, she will be 23, Niranjan, which you know, it's 20, and then it's Sarita, she will be 19.
1: Most, amikor beszélünk a bátor gyerekekről és a bátor szülőkről, akkor elmondhatom, hogy nekem is van három gyerekem, 23, 20 és 18 évesek.
3: So... Our kids
6: we had the same problems, we struggled with the same things, like all parents probably. We were searching the kindergarten and the school where they're offering the vegetarian food.
1: Mind ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint minden szülő valószínűleg, kerestünk megfelelő óvodát, meg megfelelő iskolát.
6: And so at that time in Ljubljana, in Slovenia, they were the Eternia kindergarten, where the Kamala and Alenka, what is your name? Yoga name? And Gitaji, they're working.
1: Volt egy olyan óvoda, ahol ők, akiket felsorolt, dolgoztak.
6: And that year, when Chetan Puri, so our first child, were planning to attend the kindergarten.
1: És mikor az első gyerekünk Chetan Puri ment az óviba?
6: It was 2004. In the vegetarian group, the director of the kindergarten decided, because there were around 15 kids, they decided they will not have the vegetarian food until they become 3 years old. Yeah.
1: És akkor volt egy vegetáriánus csoport, és az óvoda igazgatója úgy határozott, hogy 3 éves korukig nem kapnak vegetáriánus ételt.
6: So the kids were 11, 12 months old, so they still need to have 2 years waiting for vegetarian food in the kindergarten. So many decided that we will apply them to the Waldorf kindergarten.
1: 11-12 hónaposok voltak akkor a gyerekek, és akkor 3 éves korig nem kaptak volna vegetáriánus ételt, úgyhogy akkor a Waldorf óvodát választottuk.
6: They had the vegetarian meals for the kids, but with the eggs.
1: Ők vegetáriánus ételt adnak, de tojással.
6: But there was no problem to ask them not to give them eggs, because usually they were just boiled eggs and they can separate it. Yeah.
1: De nem volt ebből nagy gond, mert általában főtt tojást adnak, és azt ugye külön lehetett venni.
6: The nannies, they are cooking together with the kids. It's their way of teaching in the kindergarten. They are cooking, and when they have the vegetarian kids, they don't use the eggs. At least that time it was like that.
1: És ott úgy van, hogy a dajkák együtt főznek a gyerekekkel, ez az oktatási program része, és akkor a vegetáriánus gyerekekkel nem főzték a tojást.
6: So I want to tell you the story how our Chetan Puri, she was at that time already in the Waldorf school, at the second grade.
1: És akkor mi volt a történet az én Chetan Purimmal? Második kos volt már a Waldorf iskolában.
6: One day they had a pizza for Malica. For brunch, yes, they had a pizza for brunch.
1: Ebédre adtak pizzát.
6: So they have two options, yeah, with meat or without.
1: Két választási lehetőség volt, hússal vagy hús nélkül.
6: And for this margarita pizza, all kids, you know, grab it. It disappeared in a few minutes, yeah.
1: És a margarita pizzára minden gyerek rávetette magát.
6: And it seems that she was not in the first row, or somehow she didn't get it. And they were two vegetarians in that group, yeah.
1: És akkor úgy tűnik, hogy ő neki már nem volt abba az első csoportba, két vegetárius gyerek volt.
6: And she became very angry.
1: Akkor nagyon dühös lett.
6: She grabbed the hand of her best friend, and they went down to the kitchen.
1: Megfogta a legjobb barátja kezét, és lementek a konyhára.
6: She came down and she said, I'm vegetarian, I want my pizza.
1: És azt mondta, én vegetáriánus vagyok, és akarom a pizzámat.
6: And they said that there is no vegetarian pizza anymore, and because they take it to the kako se reče, ta razredna soba, kjer se učitelji zbirajo. Zbornica, ja, ampak v angleščini. In the in the teacher's big room where they have meals and staff room. Okay, staff
1: és
6: room.
1: Azt mondták, hogy már nem maradt vegetárius pizza, mert ami maradt, az fölvitték a tanáriba.
6: So they knock on the door and some of the teachers open and she said, I'm vegetarian, I didn't got my vegetarian pizza, I want it.
1: És akkor bekopogtak a tanáriba, és azt mondták, hogy én vegetáriánus vagyok, és kérem a vegetáriánus pizzámat.
6: And that teacher, she said, yes, but the old pizzas, which were meant for the students, they were already served.
1: És a tanár azt mondta, hogy hát igen, de a gyerekeknek szánt pizzákat már kiosztották.
6: Here are only pizzas for the teachers, so you should go to the kitchen and ask for it.
1: És akkor ezek a pizzák itt már a tanároknak vannak, úgyhogy menjél a konyhába és kérdezd meg őket.
6: And she said, then she answered to the teacher, no, I was already in the kitchen and they told me that you have my pizza.
1: És akkor azt válaszolta, hogy nem, én már voltam a konyhában, és ott viszont azt mondták, hogy nálatok van az én pizzám.
6: And on the end, she got her pizza, not just for her, but also for her friend, which went with her.
1: És akkor az lett a vége, hogy megkapta a pizzáját, nem csak ő magának, hanem a barátjának, aki is vele volt, a másik vegetáriánusnak.
6: So our kids, they are very strong, they are very brave. When they are small, their viveka is maybe higher than their teenagers.
1: Nagyon erősek, bátrak a mi gyerekeink, amikor picik, akkor erősebb a vivékájuk, mint amikor nagyok lesznek.
6: And it's not easy life for them. They have really much more obstacles than we have, I think so.
1: Sokkal több akadály van az útjukon, mint nekünk, azt gondolom, volt.
6: And I can say that I'm very, very happy that they have Avatar Puriji.
1: Azt tudom mondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ott van nekik Avatar Puri.
6: That they have his open mood, his youngness, that they become his disciples now, because they need this. We need the stick and Shiva. They need a Krishna, Rama, dancing, singing, eating. So I think that this is the best way that they stay. Otherwise, if I just think about my kids, probably they will just disappear if you would be too strict with them.
1: Úgyhogy... Nagyon hálás vagyok az ő nyitottságáért, mert hogy nekünk a Shiva botja

0: Táncára volt szükségünk, ő nekik viszont Krisna táncára és Krisna kedvességére, és azt gondolom, hogy ha nem így lett volna, akkor elmenekültek volna ezek a gyerekek.
1: Hariom. Thank you.
2: And yeah, now we are inviting all the mothers.
0: Most akkor hívjuk az összes édesanyát.
2: Their kids are also somewhere always around me and
0: itt voltak a közelemben a gyerekei.
1: Hariom, dear brothers and sisters.
0: Hariom, kedves testvéreim.
1: My humble pranam to our parampara.
0: Alázatos üdvözletem a paramparánknak.
1: Let me just begin with a mantra that will be cooling down a little bit, maybe.
0: Hadd kezdjek egy mantrával, ami egy kicsit lehűtene.
1: Om Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara.

0: Kripa. Om Deep Jyoti Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepanam Sajate Sarvam Sanyam Deepam Sarav Satyam. Namo Namo Gurudeva Jin Koti Koti Paranam Palaka Palaka Prabhum Vinati Sukasagara Nijanam Namaliya Sabhubare Ananda Hotayapar Apsata Guru Me Shishahu Apmam Pranayadar. I've been preparing for this talk since June.
1: Június óta készültem erre a beszédre.
0: And of course a lot of things happened since that.
1: Azóta is sok minden történt.
2: May you forget everything and remember nothing now.
0: Thank you.
1: Bocsáss meg mindent.
0: What I would like to talk about is different points.
1: Különböző dolgokról szeretnék beszélni.
0: One is compassion.
1: Az egyik a kegyelem.
0: One is the awareness.
1: Másik a tudatosság.
0: And just to express my gratefulness.
1: És a hálámat kifejezni.
0: In multiple levels.
1: Különböző szinteken.
0: Or in different dimensions.
1: Különböző dimenziókban.
0: We started our journey in June.
1: Júniusban kezdtük az utazásunkat.
0: We had the opportunity to go through little bit through Slovenia, Croatia.
1: Szlovéniába, Horvátországba volt lehetőségünk menni.
0: Then with a little break we arrived to Strielci.
1: Egy kis szünettel aztán megérkeztünk Strielcibe.
0: And we had many blessed, divine, beautiful weeks.
1: Sok
0: with Avatar Puriji.
1: Számos áldott isteni hetet tölthettünk Avatar Purujival.
0: And that has brought a lot of changes, I would say.
1: Sok változást hozott ez.
0: Now we are here in Hungary.
1: Most itt vagyunk Magyarországon.
0: So the first point of expressing gratefulness is to Gurudev that he created this divine family.
1: Az első dolog, ami miatt hálámat kell kifejeznem, az Gurudev irányába, hogy létrehozta ezt az isteni családot.
0: This we repeat over and over again.
1: Ezt mindig újra és újra ismételjük.
0: But I would like to really express somehow my gratefulness over having this family.
1: De tényleg szeretném, ha átjönne az a hála, amit érzek, hogy megvan ez a család.
0: Because if we give a serious thought about where on earth we find a system, an organization that is based on one single principle.
1: Mert hogy mi komolyan gondolkoztunk azon, hogy hol találunk egyáltalán a világon ilyen szervezetet, amely egy elven alapul.
0: And that single principle is love for our father.
1: És ez az egyetlen elv pedig a szeretet az atyánk iránt.
0: That, I mean, I'm always thinking, I don't think there is such a community. Similar, of course, but like this, having this love-based community to a physical form.
1: És azt gondolom, hogy nem létezik más ilyen közösség. Hasonlóak persze vannak, de pont ilyen, ahol egy fizikai forma iránt ennyire megvan az a szeretet, nincs.
0: And that is uniting us, even if we like or don't like each other.
1: Ez akkor is egyesít bennünket, ha szeretjük vagy nem szeretjük egymást.
0: Second thing is, wherever we go,
1: második, ahova, akárhova is megyünk,
0: there is a home is waiting.
1: Ott otthon vár ránk.
0: Even if we come to this complex,
1: hogyha eljövünk ebbe a komplexumba,
0: that is called the Vape Ashram by the Pandiji,
1: amit Vape Ashramnak hívott Pandiji.
0: I mean, when we come here, it's a school.
1: Amikor ide jövünk, ez még egy iskola.
0: When the Guru Tattva arrives, that's a holy place.
1: És mikor a Guru Tattva megérkezik, akkor meg már szent hely.
0: And filled with prana, and it's, you can't just not feel it, yeah?
1: Tele van pránával, és lehetetlen, hogy ezt valaki ne érezze.
0: I personally want to express my gratitude for having a blessed family.
1: Személyes köszönetemet szeretném kifejezni, hogy ilyen áldott családom van.
0: Or my good karmas or whatever.
1: A jó karmáim, vagy mitől van ez?
0: I have mother,
1: anyám,
0: father in India,
1: apám Indiában.
0: In biggest happiness doing karma yoga at the age of 83.
1: És 83 éves.
2: And the father looks younger than her brother.
1: És a 83 éves korában, tehát karma jogát végez, a Avatar Puri pedig azt mondta, hogy az apa az fiatalabbnak látszik, mint a bátyja.
2: But we love Tiago a lot, so he doesn't mind me pulling his leg here.
1: De ő nagyon szeret engem, tehát nem fog megsértődni, hogy viccelek.
2: He didn't even come.
0: He knew. To have a brother, as I have a brother's wife, as I have, and a husband who is on the way.
1: Van a bátyám, van neki a felesége, a férjem.
0: And two children, and there is the common point to the mothers.
1: És akkor a két gyerek, és itt van az édesanyáknak a közös tapasztalata.
0: So. Words can't describe.
1: A szavakkal nem lehet ezt leírni.
0: What I want to tell more is what Avatar Purji was really hammering in us during these weeks.
1: És amit még el akartam mondani, amit Avatar Puri nagyon kalapált bennünk ezekben a hetekben.
0: Is the awareness part?
1: Ez a tudatosság rész.
0: Is to, I think that should be a key point for us.
1: Ennek egy kulcs pozíciónak kell lennie számunkra.
0: To enable ourselves.
1: Hogy saját magunkat, tehát lehetővé tegyük saját magunkra, számunkra a fejlődést.
0: To come towards that what we have here in front of us.
1: Hogy megkapjuk azt, amiért itt vagyunk.
0: Through compassion.
1: A kegyelem által.
0: Compassion is also a key ingredient, I think.
1: Ez is nagyon fontos kulcs

0: whatever we experience in ourselves through awareness, good and bad.
1: Bármi, amit tapasztalunk a tudatosságunk által, a jót meg a rosszat.
0: That either we are too hard for ourselves,
1: vagy túl kemények vagyunk magunkhoz,
0: with ourselves, or we think too much about ourselves,
1: vagy túl sokat gondolkozunk,
0: which is the same signs of the same coin, two sides of the same coin.
1: Ez ugyanannak az éremnek a két oldala.
0: Just meet it with compassion.
1: De kegyelemmel kell hozzáállni.
0: Knowing that it is natural.
1: Tudni, hogy ez természetes.
0: That we are not perfect and it is with.
1: Nem vagyunk tökéletesek, ezzel jár.
0: But when the light enters,
1: de mikor belép a fény,
0: it will anyway just dissolve.
1: Akkor csak szétoszlik.
0: And that as much compassion you can meet yourself with,
1: és amennyi kegyelmet saját magad iránt tanúsítani tudsz,
0: the more you give the chance for yourself to let the light enter.
1: És annál inkább megadod arra az esélyt, hogy beléphessen a fény.
0: Or just find its way in yourself.
1: Megtaláld az útját magadban.
0: And the final gratitude giving.
1: Az utolsó hálát pedig azért mondom.
0: Is for our Gurudev Swamiji.
1: Gurudevánknak, Swamijinak.
0: Giving us once again the family, the homes in everywhere.
1: Hogy családot, otthont adott mindenhol.
0: And the gift of this divine form.
1: És ezt az isteni formát, ezt az ajándékot itt.
0: With whom we continue this divine journey.
1: Akivel folytatni tudjuk ezt az isteni utazást.
2: Merci.

0: So our story is maybe a little bit different.
1: A mi történetünk kicsit más.
0: With my husband, we don't have our biological children.
1: A férjünkkel nincsenek biológiai gyermekeink.
0: I don't know the English word for erinistvo, who knows? No, it's not adopted, because they're not adopted. Yeah, we are foster parents, exactly. Yeah, we are foster parents. So our children are with us as long they need. Actually, as long the parents of them needs to figure out how to arrange their life to live in quality way.
1: Arról van szó, hogy a gyerekek biológiai szüleinek, amik meg tudják oldani, hogy élni tudjanak, megteremtsék az életüket, addig vannak nálunk azok a gyerekek.
0: And it all started because Swamiji said you should have children.
1: És ez úgy kezdődött, hogy Swamiji azt mondta, kell, hogy legyenek gyerekeitek.
0: I was whole life saying I will not ever have children.
1: És én egész életemben azt mondtam, hogy én soha nem akarok
0: gyereket.
1: I'm not
0: this kind of type. I'm kindergarten teacher. I love children and they are great.
1: Én óvónő vagyok, szeretem a gyerekeket.
0: Yeah. And we were speaking, you know, we have enough of children. We don't need our own.
1: Tehát, hogy sok gyerekem van, és nincsen szükségem sajátra.
0: And then he said this, and I was like, okay.
1: De mivel ezt mondta, azt mondtam, hogy hát rendben, ez a guru

0: látja, de fogalmam nem volt, hogy ez hogy fog megvalósulni.
1: And then it took a lot of time. In the middle he said, but you need to want it.
0: És akkor ez sok időbe telt, és egy idő után
1: and
0: azt mondta,
1: really this wish came.
0: Egy idő után azt mondta, hogy akarnod kell.
1: I think this was his
0: és akkor
1: miracle.
0: Is megvalósult, és ez az ő csodája volt.
1: But still biological children didn't come. De we did our cycles by his direction, but didn't work.
0: De a biológiai gyerekek nem lettek, nem működött ez.
1: That means artificial, how to say, not, yeah, IVF, we say.
0: Mesterségesen próbálkoztak.
1: So when we had really big emotion moment when we were really sad because it was not working.
0: És akkor ez nagyon érzelemteljes pillanat volt, mert próbálkoztunk, szomorúak voltunk, mert nem működött.
1: My husband went to social service and said, we are prepared to have a child. Can you just give me our some gypsy children and give it to us and we will take care of it?
0: És akkor, him, her. És akkor a férjem az a hatóságokhoz fordult, hogy hát mi készen állunk ahhoz, hogy gyerekünk legyen, esetleg valami cigány gyerek lenne.
1: This was a little bit joke, but now we have a child which is really a gypsy.
0: És ezt viccből mondta,
1: I mean,
0: de most,
1: he's living with us, yeah.
0: Most akkor tényleg van egy gyerekünk, aki tényleg cigány, velünk él.
1: And he's perfect.
0: Tökéletes.
1: He loves Avatar Puri, he loves Swamiji, he loves everything.
0: Szereti Avatar Puri, szereti Swamiji, minden.
1: And also we have now Nika, she's 15, she's not a child anymore.
0: És itt van Nika is, aki már 15
1: she's working
0: éves.
1: In the buffet, so come on and have a coffee.
0: Tehát már nem is gyerek, ott dolgozik a büfében, gyertek, és akkor vegyetek tőle kávét.
1: And we also had small child. He came to us when he was 3 months.
0: És van egy kisgyerek is, aki 3 hónapos korában került.
1: And he was in love with Avatar Puriji, and he was in love with him, and he's still, I think.
0: Szerette Avatar Purit, azt hiszem most is szereti.
1: Zvonko. Can you call Zvonko?
0: Hívjátok Zvonkát.
1: So this was the hardest experience for any mother. He was living with us. We had a feeling that he's somehow ours, although we know that children are not really ours.
0: Velünk élt, ez egy nagyon kemény tapasztalat volt, ez minden anyának velünk élt, és a miénk volt, tudtuk valójában, hogy nem a miénk.
1: So when he went back to his parents, which is really a good thing.
0: És amikor végül visszatért a szülőhez, ami végül is jó dolog.
1: We were a little bit falling apart.
0: Akkor egy kicsit szétestünk, elképzelhetitek.
1: But at the end, the divine energy is always filling up.
0: De végül is az isteni energia mindig kitölti.
1: Tu chi sei lì, bravi. This is Zvonko.
0: Ő Zvonka.
2: Zvonko.
3: I think he likes me because we both have the same color.
0: Azt gondolom, azért szeret engem, mert a bőrszínünk ugyanolyan.
1: So regarding vegetarians, Zvonko is vegetarian, but still in process.
0: Ami a vegetariánust illeti, ő vegetárius, de még folyamatban van.
1: Nika is on her own choosing and thinking. She just came to us.
0: Nika is választhat, ő most jött hozzánk.
1: From the outside, we are just one big colorful family.
0: Mi egy nagy színes család vagyunk.
1: We were on the seacoast, and one neighbor lying there said, "Why you have such a beautiful family?" I said, "Yeah, you know, they are in foster care." And he was like, "No, not possible."
0: És akkor, mikor voltunk nyaralni a tengerparton, akkor kérdezte valaki, hogy hát hogy lehet ilyen szép családod, és akkor mondtuk, hogy ezek mi nevelőszülők vagyunk, és mondták, hát ez nem lehetséges.
1: So where is love, there is unity.
0: Ahol szeretet van, ott egység van.
3: He likes.
0: Szeret.
1: Yeah. Abos. Annie. Okay. Okay. So thank you.
0: Köszönöm.
1: Attention and thank you Avatar
0: Puri. A figyelmeteket. Köszönöm Avatar Purinak.
1: Hariom.
0: Mondta Avatar Puri, hogy mondjad, hogy Hariom, és a kisfiú mondta, hogy te mondjad az anyjának.
3: Who else?
0: Ki más?
3: Last one, because then we have lunch.
0: Az utolsó, mert aztán ebéd lesz.
3: Anyone wants to come up?
0: Bárki, aki akar jönni?
3: No. Jó, very good. Come.
0: Nagyon jó.
2: Az én gyerekeim már nagyok, az egyik 32 éves, a másik 26 éves.
0: My children are already large, big. One of them is 32, the other is 26.
2: Mind a kettő már akkor született, mikor tanítvány voltam, és vegetárius. És nekem az első furcsaság az volt, hogy amikor vártam őket, akkor, hogyha csak zöldségeket, meg gyümölcsöket ettem nyersen délelőtt egészen az esti órákig, akkor még hány ingerem se volt. Tehát, hogy annyira kellemes volt az egész várandóság.
0: And the first remarkable experience was when I was expecting them. Both of them were, I was already disciple at them, so when I just ate fruits and vegetables, I didn't even have nausea.
2: Ennek az okát azóta se tudom, hogy miért van.
0: I don't know the reason why was it.
2: De ez történt.
0: It happened.
2: És amikor az elsőt vártam, még bujkálós volt, akkor egy tanítványtársunk megkérdezte, hogy és a gyerek vegetárius lesz. És előtte ezen egyáltalán nem gondolkodtam, de így teljesen is spontán jött, hogy hát mi lehetne más.
0: When I was expecting the first child, one of the fellow disciples asked that when the child will be vegetarian, and before that I was not pondering on this, but spontaneously I said that of course, what else?
2: És hát ebből voltak hullámzások, a érzelmi hullámzások a családban, de azok szerencsére elcsitultak.
0: That made some waves in the family, but then it subsidized.
2: Azt láttam magam körül, hogy a társadalomban ez nem egy természetes, elfogadott dolog, és nagyon sokakban ellenállást vált ki.
0: I saw in the society that it is not a so-called natural thing, and the people are against it.
2: És én is ezt a vegetárius óvoda iskola megoldást találtam, amiben hát ott is cikizték a gyerekeket, meg ugratták ezzel, hogy ők növényevők, meg mindenféle poénok voltak, de alapvetően azért durva ellenállást nem volt, meg komoly támadások nem érték őket.
0: And I also found the same kindergarten and elementary school as she told about, but even then the other children were pulling the legs of my children. They said they are herbivores, but there was not a real problem.
2: És ez is Mahaprabhuji áldása. Nagyon érdekes az is, hogy ugyanaz a barátnőm hozott el a jogára is, aki a Waldorf körbe elvitt engem.
0: And it is also Mahaprabhuji's blessing, and it is very interesting that that friend of mine who brought him to this yoga movement was the same who offered me, told me about this vegetarian kindergarten.
2: Az értetlenség az körülöttük is természetes módon megvolt, ahogy itt a többi szülő is többen meséltétek, de mindig megoldották a helyzeteket, tehát hogy és mindig ott volt az áldás is mellettük, amit te is mondtál, hogy a fiamnál például ott az osztályokban több vegetárius is volt, és volt egy nagyon harcos anyuka, aki nekünk már nem is kellett semmit csinálni, mert mindent elintézett, bárhova mentek, hogy a gyerekek feltétlenül kapjanak vegetárius ételt. Tehát,
0: of course, there were problems, but there were several other vegetarian families in the group, and one of the mothers was very fierce, and that mother organized everything and fighted for it. So for us it was that's why easy, so I also saw it as a blessing.
2: Volt egy apuka, aki amikor mentek kirándulásokra, mindig ment velük, ő is vegetárius volt és főzött a vegetárius gyerekeknek, tehát hogy
0: there was also a father of one of the children who was also vegetarian, and when they went to some excursion, then he was cooking.
2: A lányomnál ott olyan iskolába került a vegetárius óvoda után, ahol eleve volt vegetárius menü, ami persze hát nem volt igazán jó.
0: As concerns my girl, after the vegetarian kindergarten, he went to that kind of school where it was offered a vegetarian menu, because that was not perfectly ideal.
2: És egy idő után azt a megoldást választottuk, hogy akkor én otthon főzök, és azt viszi az ételt az iskolába.
0: Then we choose the solution that I was cooking at home, and he carried it every day to school.
2: Ennek ugyanaz lett a következménye, amit itt a pizzával kapcsolatban valaki mondott, hogy utána a többi gyerek is mind rárepült az ő ételére, hogy ez milyen finom, és hogy recepteket kértek meg. Meg néhányan még vegetáriusok is lettek az osztályából.
0: And the consequence was also similar what was mentioned before, that other children were also eating from this food, and then subsequently the parents asked for recipes, and some of the other children actually became vegetarians.
2: Meg az otthonról is, ez is nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a lányom, amikor elment egy ilyen nemzetközi táborba, táborszervezőnek Amerikába, akkor mondta, hogy ő szeretné megnézni New Yorkot, mert hú.
0: And other experience about home. When my daughter went to a youth camp to the United States, and she wanted to see New York because it is something big.
2: És ott is szerencsénk volt, mert itt a jóga családon belül segítséget kaptunk ebben, hogy találtunk egy olyan családot, aki jóga oktatók, és ott élnek a városban, és éppen hazamentek Horvátországba, úgyhogy tudott a lakásukba lakni, mert hogy az a csapat fiatalok, akikkel ő együtt volt ott, mondta, hogy hát ez a ivás, meg kábítószer, minden ilyesmi, és hát ő nem akar velük együtt lakni, mert nem akar ebben élni.
0: She was also fortunate there because one of the disciples who is in New York were not at that time at home, went back to Croatia. So my daughter could live in that flat because she didn't want to live together with the other youths who were drinking and also abusing drugs.
2: Hogy ebben is megkaptuk a támogatást.
0: So we also get the support from this.
2: Amikor kamasz volt még, az a kamasz ellenállás, meg lázadás, minden benne is benne volt, és amikor cserediáknak készült Amerikába, akkor mondtam neki, hogy itt a jóga családba keresünk majd olyan családot, akik szintén vegetáriusok, hogy ilyen helyre kerülhessen, és mondta, hogy ő neki ez nem probléma, nehogy már ezen akadjunk fönt. De amikor oda került egy ilyen családba, ahol húst hússal főztek, és abszolút nem vették figyelembe az ő igényeit, akkor hát kénytelen volt magának főzni, de szerencsére ez nem okozott neki gondot.
0: But and when earlier when she was when the daughter was already still adolescent and she went to America for half a year, then we said before that we try to find some vegetarian family, but she refused and she said that everything will be okay, but of course she then got such a family where they were eating a lot of meat and she couldn't eat that, but then she was cooking for herself.
2: Hát nagyon a lányom például olyanokat mesélt, hogy amikor a többiek isszák a társaságban a pálinkát, akkor ő vizet szokott tölteni a poharában, mert hogy az ugyanolyan, mint a pálinka, meg hasonlók.
0: And my daughter says that when they have a party and others are drinking brandy, then she pours water because it is also such
2: mondom,
0: clear as brandy. So she manages it.
2: Hát, hogy én azt látom, hogy nagyon találékonyak, és Mahaprabhuji mindig vezeti őket, vigyáz rájuk. Tehát, hogy ezek a gondok, amikkel szembe kerülnek, ezek mindig megoldódnak.
0: So they always find a way, and Mahaprabhuji always takes care of them, so all the problems are solved.
2: Volt egyszer egy... Még, jó, legyen elég. Köszönöm. Hárion. Köszönöm.
3: Good appetite.
0: Jó étvágyat.
3: Some announcements.
0: Van-e hirdetni való?
3: And at 1 o'clock...
0: Egykor.
3: 1 to 2 Vikram will be at the buffet.
0: 1 és 2 között Vikram a büfénél lesz.
3: On the second floor.
0: A második emeleten.
3: Third, second, first floor. And I'm also coming apparently.
0: És én is jövök majd.

0: Hipna Ramba Guana Kiche, Slisi Alak Puriji Madeva Kiche, Simara Krishna Bhagwana Kiche, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhan Swami Maishwarananji Guru Deva Kiche, Satsanatan Dharma Kiche, Achkyananda Kiche, Sabarishi Muni Mahatma Kiche, Mata Pita Guru Deva Kiche. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekka.

0: Anaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswa Mimaishwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base from zero on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
0: With courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam Purnamidam Purn. Sing with me. Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that, like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love, liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben
0: hoztam.
1: So no
0: anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolja arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magam,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: nem
0: is
1: vagy,
0: this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change. With the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente
0: egyszer. And once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint okay. A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters, doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is remains untouched.
1: És mikor a lét leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: And if it is a case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörtént.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks. I am not jealous. I am speaking only wonderful. Then you can go to the others, to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy
0: Good?
1: Mondtok.
0: Jó ez? But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list.

0: And then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, where is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in other life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Indian. And he grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child. Yeah, I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dühkkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, ask, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetett.
0: Rozume?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Yoga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our all blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes. Everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it is sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk a
0: It Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you, in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell ennünk lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person, and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very
1: igaz.
0: Right. So give love to yourself, give love to your family and to all other not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier.
0: By the cashier.
1: Yeah. Múlt héten az with ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like how to say black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt
0: you
1: mondtam,
0: look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet
0: olvastál. But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian. You know?
1: Meg azt kell,
0: it's not the way.
1: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
0: You have developed your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example. Not through words.
1: Csak
0: we can achieve something.
1: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity, we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our Guru Parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi Guru Paramparánkról.
0: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002
1: márciusában írta Holy Guruji.
0: Sidip Naram Bhagwan ki.

0: Kicha, si Alak Puri Ji Madeva Kicha, si Mara Krishna Bhagwana Kicha, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhans Swami Maishwaranandji Guru Deva Kicha. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it
1: tudat.
0: Is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said, Brahm, Brahm. You know, but not Brahma. Brahma is, I mean, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a
1: könyvben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő, a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people, when they read God, they close the book.
1: Nem akarom,
0: you understand?
1: Hogy azok, akik...
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten, már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élmény.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually, from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sri Narayan Bhagwan ki. Anyhow, it's a good book.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar, in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon, Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették. So,
0: again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
0: And that means to be learned there again. And we come to the perfection.
1: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
0: Our seminar. This is something good word, very good word.
1: A szeminárium is jó szó.
0: And there all together in oneness the strength of the knowledge.
1: És ez így együtt a tudás ereje.
0: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
1: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
0: Our subject is on Kundalini yoga.
1: A témánk a Kundalini yoga.
0: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
1: Kundalini és a csakrák, ezek együtt vannak.
0: But only kundalinis or chakras is not enough.
1: De csak a kundalini és a csakrák nem elég.
0: Let's understand the yoga.
1: Értsd meg a jógát.
0: Now, there are intellectual way of thinking.
1: Van intellektuális gondolkodás.
0: But it has empty.
1: De ez üres.
0: And which is practical. Practiced and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
1: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.

0: sugar cane.
1: Cukornád.
0: Beside sugar cane, there is a bamboo.
1: A cukornád mellett nő egy bambusz.
0: Both looks similar.
1: Hasonlóan néznek ki.
0: But that bamboo is empty.
1: De a bambusz üres.
0: And the sugar cane, there is sugar full of sugar inside, solid.
1: A cukornád pedig a tömör, tele van cukorral.
0: So we shall come first to practice, and that is with the Guru Parampara.
1: Először gyakorolni kell a Guru Paramparával.
0: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
1: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
0: Everyone have different test.
1: Mindenkinek más ízlése van.
0: Different different wish.
1: Más kívánság.
0: To know something or learn.
1: Mást akar tudni vagy megtanulni.
0: So let's say now there's only one word called yoga.
1: Csak egy szó van, a yoga.
0: That's only called one yoga.
1: Csak egy yoga van.
0: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
1: A yogának sok jelentése van.
0: And only yoga is one.
1: A yoga azt jelenti sok, a yog pedig egy.
0: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
1: De általában yogának nevezzük.
0: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
1: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
0: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
1: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
0: And when you will not give yoga class,
1: ha nem tartasz yoga órát,
0: or you will only sit and teaching,
1: vagy csak ülsz és tanítasz,
0: your memory will go away.
1: Elmegy a memóriád.
0: So we have to practice together, our student and teacher.
1: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a yoga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a yoga minden nap életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
1: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the, which is what we call the, Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this is according to Patanjali's listing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy 8 gyakorlata van, 8 test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga 8.
1: 8 végtag.
0: But others, what we are practicing, that's called asana, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.
1: De ezeket uralnunk kell.
0: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
1: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is a two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you give up this one and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana, dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: We should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
0: It is atha bhakti. Ya bhakti yoga अतः भक्ति योग

0: Yoga. Jnana Yoga. So now, how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: akarod. It has a lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was a Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Jnandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning. He speaks very good. He gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, the brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day, he brought the, what we call, the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And now sister said, brother, what can I cook? How to cook? We don't have any fire. We don't have wood. We have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek? Nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyúrd meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére tette a csapátit.
0: But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan forró volt az egész teste.
0: And when the chapatis were finished,
1: amikor kész lett a csapati,

0: Is it okay? Was good? Said yes.
1: Azt mondta,
0: he put a shirt and they were eating.
1: Fölvette az inget és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly about 10 years, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said.
1: Gyandev azt mondta.
0: Huh. Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan hugi, és aztán mondta a falnak, hogy
0: menjünk. Wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a story there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni.
0: Answer my friends. Blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: there in India.

0: a very rich father, rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there,
1: mondta,
0: but only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, this, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote. And now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat.
0: So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t
0: is. And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or the Grantha is also from the Rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb Grantha a Rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a Védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting, and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in

0: Daily Life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és ti pedig itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: But Hatha yoga is very great.
1: A hatha yoga nagyszerű.
0: So Kriya yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaja yoga. Many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and then this, and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi. Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati. And that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslata, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Minden csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: az ászanák és a pranayamák inkább egészségesek.

0: egészségesen tartanak.
1: And there is also nourishment.
0: És aztán van a táplálkozás.
1: The it's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
0: Ahar a táplálék, az étel.
1: Eat natural, very natural.
0: Egyél nagyon természetes dolgokat.
1: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half day or one day, then is not eatable.
0: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
1: Or you dry it.
0: Vagy kiszárítod.
1: Dry in the sun.
0: Szárítsd meg a napon.
1: And then preserve it.
0: És aztán el tudod tenni.
1: But you're keeping in the fridge.
0: De a hűtőben.
1: It is like one life is died, and will come again thy light there.
0: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
1: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
0: Ez a petesejt bank.
1: And I did not know.
0: Nem tudtam erről.
1: I was in Czech, Brno.
0: Csehországban voltam, Brnóban.
1: And there was our Dr. Martin.
0: Ott volt Dr. Martin.
1: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
0: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt azt.
1: So, there was one poster.
0: És volt egy plakát.
1: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating. So then no more eggs available.
0: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
1: I have nothing to do with such things.
0: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
1: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
0: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
1: She said, no, this is egg a bank.
0: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
1: But why not in farmhouse?
0: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
1: Then she explained me.
0: És akkor elmagyarázta.
1: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
0: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
1: Tell the men, back, go out.
0: Küldjétek ki a férfiakat.
1: But this all is abnormal.
0: De ez nem normális.
1: It is different.
0: Ez más.
1: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
0: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
1: Feeling.
0: Érzéssel.
1: Feeling with the goodness to have a child.
0: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
1: But if one does not get,
0: de ha valakinek nem sikerül,
1: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
0: És mégis szeretne gyermeket.
1: Because that is the nature of the God.
0: Mert ez Isten természete.
1: So then it's okay.
0: Akkor rendben van.
1: So there is the life is coming, but life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
0: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
1: Wives will say, to husband. Your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to the some old house.
0: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleid teherdé váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
1: When you were born, we would also send you somewhere.
0: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
1: Your mother and your father was so much taking care of you.
0: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
1: Even they didn't went to holiday somewhere.
0: Még nyaralni sem mentek.
1: And el. All the times looking after child.
0: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
1: That time, your parents did not say that we don't need them. Send them to kindergarten for 10 years, then we will see.
0: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
1: Therefore, don't run behind the money.
0: Ezért ne fuss a pénz után.
1: But let your parents in your house.
0: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
1: Evening come and tell them how are you.
0: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
1: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
0: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
1: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
0: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
1: They will go first on that path.
0: Először ők mennek azon az úton.
1: Yes. It will go straight to the highest level.
0: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
1: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
0: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
1: Many things we have done.
0: Sok mindent csináltunk.
1: So in this life we cannot go now to moksha.
0: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
1: Because you did not know before.
0: Mert korábban nem tudtad.
1: Many you came to me now.
0: Sokan most jöttetek hozzá.
1: And you are listening from me these things.
0: És tőlem halljátok ezeket.
1: Otherwise many people say, no, stupid.
0: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
1: I don't know, but someone said, in some countries there's ice, very cold, very cold.
0: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
1: And they give the alcohol.
0: Alkoholt öntenek rá.
1: To the parents, old parents.
0: Az idős szülőknek.
1: And then put them on ice cream, very ice.
0: És kiteszik a jégre.
1: And snow on it.
0: És betemetik hóval.
1: Morning when they come.
0: Reggel, amikor jönnek.
1: The ice in the mouth.
0: Jég fagy a szájukba.
1: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
0: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kiraktak a hóra, mit
1: so
0: gondoltál volna akkor?
1: Child and old, they are the same.
0: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
1: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
0: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
1: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
0: sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz, akkor

0: gondolindul és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
1: But when we are running behind the money,
0: ha a pénz után futunk,
1: and go to that country and go there and there, this is a different.
0: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
1: In all the time people who had little house and little garden, they survive from this.
0: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
1: They were very happy.
0: Nagyon boldogok voltak.
1: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
0: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
1: That time they did not have many facility.
0: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
1: But they were happy.
0: De boldogok voltak.
1: And now we have everything.
0: Most megvan minden.
1: But still we are not happy.
0: De mégsem vagyunk boldogak.
1: So yoga, we have to come this karma yoga.
0: El kell jutnunk a karma yogához.
1: Bhakti yoga.
0: Bhakti yogához.
1: Jnana yoga. Raj yoga. This is a very important for us.
0: Ez nagyon fontos számunkra.
1: There are many yoga, no asana at all.
0: Sok jogában
1: no
0: nincs pranayama, nincs pranayama.
1: So that is also part of a yoga.
0: Ez is a yoga része.
1: So every master is different.
0: Minden mester más.
1: One came from Budapest.
0: Az egyikük Budapestről jött.
1: And one came from Ljubljana.
0: A másik Ljubljanából.
1: One came from Vienna.
0: Aztán a következő Bécsből.
1: So everyone had a different path.
0: Mindenkinek más útja van.
1: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
0: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
1: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
0: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
1: Last week we had a very nice about Kundalinis.
0: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
1: So the Kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And that there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly, slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan-lassan felemelkedünk a Svadhisthan
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
0: Elmegyünk
1: then
0: sétálni.
1: So as the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundalini-ről.
1: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga?
0: Valaki szintén csinált egy jogát?
1: Why not? Very good.
0: Miért ne? Nagyon jó.
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgotten, otherwise I could be in beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy, akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jogát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak, vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So, if you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,

0: meghirdetett, hogy székjóga.
1: Many, many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó jóginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó jógi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling with whatever he see or even somebody speaking and like, he's always smiling.
0: Bármit lát, vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
0: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben.
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if these 3 with anger, then all muscles are like this.
0: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one, you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: And there was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called Laughing Yogi.
0: Őt pedig nevető yoginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the Laughing Yogi?
0: Ki ismeri a nevető yogit?
1: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
0: Öten. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you will be all... You can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really he came and now he has a... in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, yes, then all stand up and all was laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So, our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: You know that many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayan, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raised hand up, but hand remained like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valamilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French called Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this tomb.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod,

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor so csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalas, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának, a napnak.
0: But it is not that we are this offering to the Surya.
1: De nem úgy, hogy Súrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Súrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Surya nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boy, they have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So, they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján
0: választanak. All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful, you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenki gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.

0: us. So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise, it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere, in every Europe or Africa or anywhere, there was in this subject,
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents, chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old days,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya and what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree,
1: a fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prána.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generation that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Then bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain that breaks.
1: És akkor összetörik
0: a koponyacsont.
1: Akkor beöntenek ghee-t.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is when the kapal kriya is done.
1: Amikor megteszik a kapal kriyát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.

0: hallgat minket.
1: It's like one after other waves of the ocean.
0: Mint az óceán hullámai egymás után.
1: Yeah. Okay. So again we are from where?
0: Újra.
1: From yesterday, the nadis.
0: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
1: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
0: Mi történik a csakraiddal?
1: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
0: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
1: This tree also have chakras.
0: A fáknak is.
1: There's a life, there is everything.
0: Élet van benne minden.
1: But how we are.
0: De mi milyenek vagyunk.
1: You will learn, you have learned all.
0: Mindannyian tanultatok erről.
1: Just remember again.
0: Csak újra gondoljátok el.
1: And you can do good things, very.
0: És jó dolgokat tudtok csinálni.
1: Yeah, people think now like a sect.
0: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
1: But the sect was given by the Pope.
0: De a szektákat a pápa csinálta.
1: To the?
0: Assisi Szent
1: San
0: Ferencnek.
1: Francisco. And that, not wrong. The Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
0: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
1: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
0: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
1: And now what they are saying?
0: És most mit mondanak?
1: Fanatic.
0: Fanatikusok.
1: What a wonderful word.
0: Milyen csodás szó.
1: But can some really tell what is that?
0: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
1: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
0: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
1: There must be also something, yeah?
0: Ennek is lennie kell valaminek.
1: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
0: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
1: Or that others can and I cannot.
0: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
1: That's it. Better to be fanatic as lost.
0: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
1: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
0: Mi mind a csakrákban vagyunk.
1: Everywhere we are in different chakras.
0: Mindenhol más-más csakrában.
1: Day and night we are in the chakra.
0: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
1: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
0: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
1: We talk about everything.
0: Mindenről beszéltünk.
1: But the Annamaya Kosha is first.
0: De az Annamaya Kosha az első.
1: Rest after.
0: A többi majd utána.
1: So good appetite.
0: Jó étvágyat.
1: Hari Om.

0: kiya.
1: But still, that Gyan Yogi within us, that Gyan Yogi within us,
0: a bennünk lakozó Gyan Yogi,
1: that always likes to go and look for more and more.
0: Mindig keres valami többet és többet.
1: But we tend to forget that without a bhakti yoga, gyani yoga is dry and boring.
0: És elfelejtjük mindig, hogy a gyana yoga, a bhakti yoga nélkül száraz és unalmas.
1: Without a raja yoga, kriya yoga, these two are incomplete.
0: És a raja yoga és a kriya yoga nélkül ez a kettő nem teljes.
1: And with karma yoga, all of these are incomplete.
0: De a karma jogával mindez nem teljes.
1: Because we feel that we need to do something, but until our heart is not clean and pure by doing karma yoga, we won't progress in other paths.
0: És úgy érezzük, hogy valamit akarunk tenni, de hogyha nem tiszta a szívünk, akkor nem tudunk a többi területen haladni.
1: The first thing that we need to understand that there are not four different paths.
0: Az első, amit meg kell értenünk, hogy nincs négy különböző út.
1: There might be multiple rivers, but all those rivers come and merge into that same ocean eventually.
0: Van több folyó, de mindezek végül is egy óceánba ömlenek.
1: So these four paths of yoga are just small rivers which are then merging into that same ocean.
0: Tehát ez a négy jóga út, négy kis folyó, amelyek végül egy óceánba ömlenek.
1: But our not knowingness, our ignorance, our barriers, the fog barriers which we put in front, make us differentiate these four paths.
0: De a tudatlanságunk, a nem tudásunk, a falak, a kötfalak, amelyeket fölépítünk, azok akadályokat, és azt jelentik, hogy ezek különbözőek, azt mutatják.
1: We can read all the books as much as we want.
0: Ad minden könyvet összeolvashatunk.
1: But until we do not have a living master who guides us and who teaches us and teaches us how to embody that what is written in that books in our day-to-day life.
0: És összeolvashatunk minden könyvet, de amíg nincsen egy élő mester, aki megtanítja nekünk, hogy ezeket a tudásokat hogyan kell megvalósítani az életünkben.
1: We are incomplete.
0: Addig nem vagyunk teljesek.
1: We can go through Google Maps.
0: Megnézhetjük a Google térképet.
1: You remember my example of Google Maps, what happened to me?
0: Emlékeztek az én példámra, ami megtörtént velem? Igen.
1: We were driving.
0: Autóztunk.
1: And the Google map showed that yes, there's a bridge and you go straight and cross the bridge.
0: És azt mutatta a Google térkép, hogy ott van egy híd, egyenesen át kell rajta menni.
1: Very good. It's nice and dark night.
0: Nagyon szép volt, sötét éjszaka.
1: And you go and go and go and suddenly you find out that the bridge is half made and there's nothing, it's end of the bridge.
0: És akkor csak haladtunk, és azt vettük észre, hogy a híd csak félig kész, és ott a végén nincs semmi.
1: So that's Google Maps.
0: Ez a Google térkép.
1: But if you have someone from that who has visited that area, who has seen that bridge by their eyes.
0: De hogyha lett volna valaki, aki már járt ott, a saját szemével látta a hidat.
1: And they are sitting with you in the car.
0: És ott ült volna az autóba veled.
1: They can tell you, I was there, this bridge does not exist yet.
0: És akkor az mondta volna, hogy én ott voltam, az a híd még nincs.
1: So we can read as many books we want, that is that Google Maps.
0: Tehát összeolvashatunk minden könyvet, ez olyan, mint a Google térkép.
1: It will show us the path.
0: Megmutatja az utat.
1: But if that path is ready, not ready, if that path is the right path or not the right path, that is always better to learn from someone who has walked that path.
0: De hogy az az út az készen van-e, járható-e az az út, azt mindig jobb olyantól megtudni, aki már járta azon az úton.
1: But still, sometimes when the guide is saying, this is not the right path, go like this, our ignorant brain will come in between and say, no, he is wrong, I am right.
0: De néha megtörténik az is, hogyha a vezető azt mondja, hogy nem ez a jó út, ne menjél arra, ami buta elménk azt mondja, hogy hát mégis arra megyünk.
1: Why?
0: Miért?
1: Because we always want to be right.
0: Mert azt akarjuk, hogy nekünk legyen mindig igazunk.
1: Are we always right?
0: Mindig igazunk van?
1: Not necessarily.
0: Nem feltétlenül.
1: But it's hard for us as human beings until we have a pure heart to accept that we may be wrong.
0: De nekünk embereknek nehéz azt elfogadni mindaddig, amíg nem tiszta a szívünk, hogy lehet, hogy nincs igazunk.
1: Because until there is no purity in heart,
0: mert amíg nincs tisztaság a szívben,
1: clarity and awareness with thoughts,
0: és a gondolatok tisztasága, a tudatosság,
1: then these inner enemies of ours, kama, krodha, mada, lobha, ahankara, they have that food, we are feeding them to boost them up.
0: Ezek a belső ellenségek, és őket etetjük.
1: And if only one of these come up, all of them automatically come up.
0: De hogyha közülük egy feltámad, akkor az összes feltámad.
1: If krodha, which means anger, comes,
0: hogyha a düh jön,
1: then jealousy automatically comes with it.
0: Akkor automatikusan ott van vele a féltékenység.
1: Then sadness comes because we may regret what we said.
0: És akkor jön már mindjárt a szomorúság, mert sajnáljuk, hogy mit mondtunk.
1: That's why awareness of speech is very important.
0: Ezért nagyon fontos, hogy a tudatosan beszéljünk.
1: And that's why I suggested 1 hour of mauna.
0: Ezért javasoltam az 1 óra maunát.
1: Because the words that we think that we speak hold so much power.
0: De mert az átgondolt szavaknak nagyon nagy az ereje.
1: And sometimes we don't even believe in that.
0: Néha nem is hiszünk ebben.
1: From years and years of sadhana.
0: Évek sadhanája.
1: From pure sadhana.
0: A tiszta sadhana.
1: There is something called as Vakasiddhi.
0: Akkor van egy olyan, amit Vakasiddhinek hívnak.
1: There are many siddhis, Arnima, Lagima, Garima, means getting smaller, getting bigger, levitating, flying, this all, which Hanumanji and other gods and goddesses had.
0: Sok-sok siddhi van, a levitálás az, hogy kisebbé válni, nagyobbá válni, ami Hanumánnak meg a többi istennek, istennőnek megvolt.
1: But there's one siddhi which many of us already might have, we are not still aware of it.
0: De van egy siddhi, ami lehet, hogy sokatoknak megvan, és nem vagytok tudatában.
1: Which is Vakasiddhi.
0: Ez pedig a Vakasiddhi.
1: Which is what our vani, our what comes out of our throat, what comes in our words, that comes true.
0: Tehát, hogy ami a torkunkon, a szavainkkal kijön, az valóra válik.
1: But that when anger comes,
0: de hogyha jön a mérgesség,
1: not purposely,
0: nem céllal,
1: but in that anger, in that mood of anger, we tell that person go to hell.
0: Akkor az a személy a pokolba kerül a düh miatt.
1: And what if your sadhana is so good and you have Vakasiddhi, then that person really something bad happens to him or her.
0: Mert mi van akkor, hogyha neked nagyon jó a szádanád, tényleg megvan a Vakasiddhid, akkor rosszat mondasz, mi lesz vele?
1: Yes, that can destroy him or her also.
0: Ez őt tönkreteheti.
1: But you think that that karmas won't come back to us?
0: Azt gondolod, az a karma nem jön hozzád vissza?
1: So it's easier to think good.
0: Jobb, hogyha jót gondolsz.
1: To do good.
0: Jót teszel.
1: And if we have pure vani, which means pure words,
0: és ha tiszták a szavaink,
1: then at least we are not harming our energies and our tongue.
0: Akkor legalább a saját energiánkat, a saját nyelvünket nem veszélyeztetjük.
1: Our tongue is the most restless muscle in the body.
0: A nyelvünk a legnyugtalanabb izom a testünkben.
1: Tongue is a muscle, right? Human anatomy, not my department.
0: Az emberi anatómia az nem az én tárgyköröm.
1: Most of the things we learned in school is not useful here in my life.
0: A legtöbb dolog, amit az iskolában tanítottak, az én életemben nem hasznos.
1: But there are many kids sitting here, so I'm not going to say anything about schooling, otherwise parents will come to me later.
0: De mivel sok gyerek itt ül, nem mondok semmi rosszat az iskolákról, mert akkor jönnek aztán hozzám a szülők.
1: But don't worry, I finished my graduation, so kids who want to get inspired, you have to at least go to graduation.
0: De ne aggódjatok, én befejeztem az iskolát, úgyhogy a gyerekeknek ez példa lehet.
1: Being aware, then also sometimes try to be aware how many times our tongue is rolling and saying stuff.
0: Gondolj csak bele, hogy mennyit forog, a sűrök forog a nyelved, és miket mondasz.
1: Do we ever give it a break?
0: Szünetele bármikor is.
1: Once I was noticing, even when we are in a resting state,
0: egyszer észrevettem, hogy még amikor nyugalomba is vagyunk,
1: our tongue rests up.
0: Akkor is fölfelé van a nyelvünk.
1: Try to rest your tongue down. Let's see if it works. No, it will automatically go back up.
0: És próbáld lefelé vinni, automatikusan fölfelé megy.
1: We never give our tongue rest.
0: Soha nem hagyjuk pihenni.
1: And all day long something, something, something we will say.
0: Egész nap valamit, valamit, valamit beszélünk.
1: And that... You okay?
0: Rendben vagy.
1: Huh? Sure?
0: Biztos.
1: So, the things that work and that function and that goes through our mind impacts the way how we operate.
0: És azok a dolgok, amelyek bejutnak az elménkbe, meghatározzák, hogy hogyan működünk.
1: Our thoughts impact how we operate, how we cook, our energies go into that food.
0: És a energiáink meghatározzák, hogy hogyan működünk, mit főzünk ki.
1: For example, sometimes you are talking, let's say I'm talking to you directly.
0: Például mikor beszélünk, mint ahogy most én beszélek nektek.
1: And at the same time you are replying to someone on your phone.
0: És ugyanakkor valakinek megválaszolsz az üzenetére telefonon.
1: And you type something which you were saying to that person who is standing in front of you.
0: És akkor azt írod a véletlenül, amit annak az embernek mondtál, aki ott áll előtted.
1: That's how aware our brain is.
0: Így működik az agyunk.
1: Did that happen to any of you? That you were talking physically to someone, still typing to someone else, and that words which you were wanting to speak, you typed.
0: Megtörtént-e veletek tényleg az, hogy egyrészt egy időben beszéltél valakivel, és ugyanakkor írtál valakinek,
1: no harm in admitting.
0: És akkor azt írtad, amit mondani akartál a másik embernek?
1: It happens.
0: Megtörténik.
1: But the reason why it happens is because the awareness is missing.
0: És az, hogy miért van ez, az oka a tudatosság hiánya.
1: It's not that we are not good at multitasking.
0: Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk jók a multitaskingban.
1: Otherwise, if you wouldn't be good at multitasking, it wouldn't happen that you are driving and then you are typing to your husband and wife.
0: Hogyha nem lennétek jók ebben, akkor nem tudnátok azt megcsinálni, hogy miközben vezetitek az autót, aközben üzenetet írtok a feleségeteknek vagy férjeteknek.
1: Or you are sitting in your meditations and then certain things happen.
0: Vagy amikor meditációban ülsz és valami történik.
1: For now. For now. Yes. We are in satsang now. You are sitting here, so don't you look. We are in VIP. Jaipur? Sab theek ho kam? Badhiya. So
2: साहब आपके कृपा आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा होगा
1: It's almost 11 o'clock.
3: A long journey. Today, Samji was a little bit tired, but Samji was happy to see you. No, Babita, but he's here.
0: Az 11 óra van.
1: We are just putting you on the big screen that everyone can see, Swamiji.
0: Tegyük ki a nagy képernyőre, hogy mindenki láthassa.
1: Late, Swamiji was traveling to Jaipur from Jadan. Now he will stay in Jaipur for some time for the physio treatment.
0: Most már késő van. Swamiji Jadanból Jaipurba érkezett fizioterápiás kezelésre.
1: It's improving.
0: Javul az állapota.
1: As you can see, some words already started coming out. He started to speak again a little bit.
0: És már néhány szót is kiejtett, elkezdett beszélni.
1: His mood is more happier than it used to be.
0: Jobb a hangulata, mint korábban.
1: Bus, you see, Swamiji says bus, that means enough, he knows.
0: Azt mondta, hogy bus, tehát, hogy elég, azt jelenti.
1: Kiko, come, turn up. Good night.
0: Jó éjt.
1: Adiós. Okay, good. So, yes, it's improving, health is improving.
0: Javul.
1: And that is the power of bhakti.
0: Az egészsége, ez a bhakti ereje.
1: Past 3-4 years, treatments are going on.
0: 3-4 éve folyik a kezelés.
1: But such a drastic improvement is seen in the past 2 months. It's very quick recovery.
0: De most az utóbbi 2 hónapban látszik az igazi javulás.
1: And that is because we all are constantly 24 hours chanting the name for his good health.
0: És ez azért van, mert mi folyamatosan 24 órában zengetjük a nevet.
1: Nagni Deviji just wrote, when I cut the phone, he said Hari Om, like the words Hari Om, so he was saying to all of you.
0: És mikor letettem, utána még írták, hogy azt mondta, hogy Hari Om.
1: And he was very happy to see all of you.
0: Nagyon boldog volt, hogy látott mindannyunkat.
1: And this Mahamrityunjaya Yagya, which we did, and all these things, they all put something inside and it helps. And gradually, this pot, drop by drop, it fills up.
0: Cseppenként telik az edény, a yagya, meg minden, amit végeztünk.
1: But we make it as a transaction.
0: Mi csináljuk ezt a tranzakciót.
1: It doesn't matter to God or Gurudev, we come and we ask and we expect things in return.
0: Mert hogy nem számít, hogy Istenről vagy Gurudevről van szó, valamit elvárunk viszont.
1: Once a guru accepted you as a disciple, gave you mantra, immediately that guru tattva and that shishya tattva is connected.
0: És abban a pillanatban, mikor a guru elfogad tanítványának, létrejön a guru tattva és a shishya tattva.
1: Then it automatically becomes his responsibility to take care of us.
0: Tehát, hogy automatikusan az ő felelőssége lesz onnan, hogy vigyázzon ránk.
1: And in return, we just need, it needs nothing, just our love, our devotion and our trust.
0: De cserébe nincs szüksége semmi másra, csak a szeretetünkre, odaadásunkra és bizalmunkra.
1: But we need to surrender ourselves to thy.
0: De át kell adnunk magunkat te neked.
1: And until we hold on to even a little thing, we are blocking and holding our own self from moving forward.
0: De hogyha egy kis dolog is van, bármilyen kicsi, ami az utunkba áll, akkor mi magunk nem tudunk tovább haladni.
1: Trust me, I know it can be scary.
0: Hidd el nekem, ez ijesztő lehet.
1: Why can it be scary?

0: طلعت يس تو.
1: Because for all of us, we all know Swamiji's Shiva mode and many other modes.
0: Mert mindannyian tudjuk, hogy Swamiji-nak megvan a Shiva módja, meg sokféle egyéb üzemmódja.
1: So, and the son always has that fear from the father, you know.
0: És a fiú mindig fél az apának ettől a hangulatától.
1: That always was there.
0: Ez mindig jelen volt.
1: But now somehow something opened up and I managed to figure out how to talk to him, even though it's inside, but at least I am in that peace that I know that I surrendered that much, that I don't have that fear of what I'm saying, what I'm doing. I know he knows everything, I just go ahead and move on.
0: De most valami megnyílt bennem, most már tudom, hogy hogyan kell vele beszélni, egyelőre, ha csak így belül is, és így akkor már nem félek.
1: But most of the time we don't move forward in our life thinking what does he think, what does she think, what will they say, what will the world say.
0: De sokszor azért nem tudunk előre haladni, mert azon aggódunk, hogy mit gondol ő, mit gondol az, mit gondol amaz.
1: If you know that you are on the right path,
0: de ha tudod, hogy a helyes úton haladsz,
1: you know that he knows that you are on the right path,
0: és ha tudod, hogy ő tudja, hogy te a helyes úton haladsz,
1: then there is nothing that can stop you.
0: Akkor semmi nem bír megállítani.
1: It's just that you need to surrender yourself and be okay and accepting that he knows and you know.
0: És akkor, ha átadod magad, akkor rendben leszel, tudod, hogy te tudod, és ő is tudja.
1: But for that it is my happiness is yours, my sadness is yours, my success is yours, and my failure is also yours.
0: De ez azt jelenti, hogy az én sikerem a te sikered, az én kudarcom a te kudarcod.
1: Az én hibám a te hibád. Which one is this? I put all the weight of my shoulders onto you.
0: Az összes súlyt a vállamról leteszem elé.
1: Ye jeet tumhari, ye haar tumhara, sab bhar tumhara. This my success is yours, my failure is yours. Everything that I have is yours.
0: Az én sikerem a te sikered, az én kudarcom a te kudarcod. Minden, amin van, a tied.
1: Jo jag mein rahun to aise rahun jo jal mein kamal ka phool rahe. If I be on this planet, if I live on this planet, may I be as that lotus in that muddy water who still remains pure even though it grows in that murky muddy water.
0: Hogyha ezen a bolygón, ezen a planétán élek, legyek olyan, mint a lótusz, amely bár a piszokból nő, de mégis tiszta marad.
1: Mere sab guna dosh samarpit ho bhagwan tumhare haathon mein. All my gunas means my good qualities and all my avagunas which means my bad qualities, everything I give into your hands.
0: A gunáimat, a jó tulajdonságaimat és az avagunáimat, a rossz tulajdonságaimat mind a te kezedbe helyezem.
1: Yadi manav ka mujhe janam mile to tav charano ka pujari ban saku. If again I hope this is our last life, last round.
0: És ismét remélem, hogy ez az utolsó körünk, utolsó életünk.
1: And I really hope that.
0: Tényleg remélem.
1: Because the time which is coming is not easy.
0: Mert az az idő, ami most jön, az nem könnyű.
1: And I think we had enough rounds in this Mrityuloka.
0: És azt hiszem, hogy már elég kört futottunk ebben a Mrityulokában.
1: And if our ultimate goal is moksha and self-realization,
0: és hogyha a végcélunk a moksha, az önmegvalósítás,
1: then know that if you are here sitting today, that means you got this life and you are blessed enough to be a part of this beautiful parampara and to have Gurudev in our lives, and that is the greatest blessings. That's why I know for sure that this is our first last round.
0: És az, hogyha itt ülsz, akkor tudhatod, hogyha benne vagy ebben a nagy paramparában, akkor én biztos vagyok abban, hogy ez az utolsó kör.
1: So whenever I get this human birth, may I be able to serve you. So in case I don't do good enough and I come again to this Mrityuloka, may I be the servant of you.
0: De hogyha mégis ismét visszajövök ebbe a Mrityulokába, mert nem voltam elég jó, akkor hadd szolgáljalak téged.
1: And may every string attached to this body be in your hands in the same way as, you know, the puppet show. How many of you saw a puppet show? We have this in India.
0: És legyen ez úgy, mint a báb színházban, ahol ilyen fonalakkal mozgatják a bábot, és az én összes fonalma legyen a te kezedben.
1: So he operates one finger and here the leg or the hand of that puppet moves.
0: Ez úgy van, hogy a bábmester az egyik ujját mozgatja, és akkor mozog a bábnak a lába.
1: So that is exactly how it is for us.
0: Ez pont így van velünk.
1: Jab jab sansara ka kedi banu nishkam bhava se karma karu. Did you hear with which bhava?
0: Hallottátok melyik bhava?
1: Nishkam bhava, sakam and nishkam bhakti. Sakam bhakti is when we are doing bhakti, when we are doing seva for recognition, for getting something in return with expectations, that is sakam bhakti.
0: Sakam bhakti, amikor elvárással csináljuk a szévát, hogy valamit cserébe akarunk. Elismerjenek például csak azt.
1: And nishkama bhakti is when there is no kama, when there is no expectations, it's without any expectations. That type of bhakti, that type of seva becomes fruitful.
0: És a nishkama bhakti pedig, ha semmiféle elvárás nincsen jelen, és az válik gyümölcsözővé.
1: But it's hard for us to do nishkama bhakti.
0: De nehéz számunkra a nishkam bhakti.
1: Because we are conditioned, we are not trained, but it is in our body that we automatically need something in return. We are trained in this way. If I do something for you, you will do this for me. If I give you love, you give me love back. If I give you food, I come to your house, I expect that you will give me food too. That's how our human brain automatically operates.
0: Mert úgy vagyunk beállítódva, úgy működik az emberi agyunk, hogyha adunk valamit, akkor viszonzást várunk, ha szeretetet adunk, szeretetet várunk, ha ételt adunk, ételt várunk. Így működik az agyunk.
1: So when I return to this samsara, when I return to this mrityuloka,
0: amikor visszatérek ebbe a samsarába, a mrityulokába,
1: then let me be able to serve thee without any expectations, with that nishkama bhava, with that nishkama bhakti.
0: Akkor hadd legyek képes arra, hogy nishkam bhaktival, elvárások nélkül szolgáljalak téged.
1: Fir anta samay mein prana taju san sakar tumhare haathon mein, and at the last moment when I give up my life, may I also be in your hands.
0: És az utolsó pillanatban pedig, amikor föladom az életemet, akkor is hadd legyek a te kezeidben.
1: That does not literally mean that when it's our last breath we want to be in the laps or the hands of Swamiji.
0: Ez nem azt jelenti, hogy szó szerint, amikor az utolsót lélegzel, akkor Swamiji ölében vagy.
1: But what it means is that we are asking for that strength that even in my last breath I am able to take your name.
0: Hanem hogy azt az erőt kérem, hogy az utolsó, mikor az utolsót lélegzem, akkor is a te neved ott legyen.
1: Even when Gandhiji was shot, his last three words was Ram, Ram, Ram.
0: És például, amikor Gandhijit agyonlőtték, az utolsó három szava ez volt. Ram,
1: because
0: Ram,
1: that's
0: Ram.
1: The real test for us.
0: Mert ez a igazi próba számunkra.
1: When something nasty happens to us,
0: mikor valami csúnya dolog történik velünk,
1: if we have an accident,
0: baleset,
1: or something bad happens,
0: valami rossz,
1: do we say oh something or we say oh Ram?
0: Azt mondjuk el, hogy ó és valami, vagy pedig azt mondjuk, hogy ó Ráma.
1: Then we know where our head is truly.
0: Akkor tudjuk meg, hogy hol állunk.
1: That's why we are trained, not trained in this way, but it automatically flows for us.
0: Ezért úgy vagyunk nevelve, illetve automatikusan ez így folyik.
1: When I yawn, we go Ram, Ram, Ram, Ram. That even when I'm breathing out, chant of Ram is coming.
0: Hogy amikor kilégzek, automatikusan ezt mondom.
1: That doesn't matter when that name of the Gurudev, the name of our mantra, the name of the Lord should always be on our tongue.
0: Ez azt jelenti, hogy az Úr neve mindig a nyelvünkön van.
1: And that is when we will truly feel that inner peace.
0: Az jelenti azt, hogy tényleg békében vagyunk.
1: When we believe and when we realize that energy is within us and also beside us and always around us in the same way as Bhagwan Hiranyakashyap was in every statue. Narsingh Bhagwan was in every statue, in every pillar, in every object. In the same way, Gurudev or that Guru Tattva is omnipresent, everlasting.
0: Tehát, hogy bennünk is, meg kívülünk is jelen van a Guru Tattva, ugyanúgy, ahogy Narsingh avatar ott volt az összes oszlopban.
1: Mujh mein tujh mein bas bhed yahi ki tum Narayan aur main Nar. The only difference between you and me is that I am a normal human being, a Nar, and you are Narayan himself, you are the supreme himself.
0: A én köztem és te közted mindössze csak az a különbség, hogy én egy normál ember vagyok, te pedig Narayan vagy a legfelsőbb.
1: And this is a very important line. Main hu sansar ke haathon mein aur sansar tumhare haathon mein. I am in the hands of the world.
0: És ez most egy nagyon fontos sor, hogy én a világ kezében vagyok.
1: But the world is in your hands.
0: Ám, a világ pedig a te kezedben van.
1: So when we think that we are the best disciple,
0: ha azt gondolod, hogy te vagy a legjobb tanítvány,
1: we did 15 years, 20 years with Gurudev.
0: 15-20 év Gurudevával.
1: We should get this treatment or we should get that treatment.
0: Hogy megérdemeljük az ilyen meg olyan kezelést.
1: Just because of what we have and what we are in this worldly affair.
0: Csak azért, amink van, és ami a világi dolgok miatt.
1: Immediately when this me, it's me, myself and I speaks up, know that it's your ego speaking.
0: Amikor feljön az a szó, hogy én az enyém, akkor tudhatod, hogy akkor az ego beszél.
1: And the worst is not this worldly ego.
0: És nem a legrosszabb ez a világi ego.
1: The worst is when our spiritual ego awakens.
0: A legrosszabb, amikor a spirituális ego felébred.
1: That is slow poison.
0: Ez a lassú méreg.
1: Ego, yes, we can work with it, but spiritual ego, that is a whole different level.
0: Az egóval azzal tudunk dolgozni, ám a spirituális ego az egy egész más szintű dolog.
1: But whenever this comes up, then we should remember that we are not even equivalent to the dust particle of his lotus feet.
0: És amikor az előjön, akkor kell gondolnunk arra, hogy még az ő lótuszlábának egy porszemével sem érünk fel.
1: That's why he can hold the whole samsara in his hands and we are holding, samsara is holding us in its hands.
0: Tehát ezért van az, hogy ő az egész samsarát a kezében tartja, minket pedig a samsara tart a kezében.
1: So, we just need to understand that everything is possible when we surrender.
0: Csak annyit kell megértenünk, hogy minden lehetséges, ha átadjuk magunkat.
1: When we know that everything is okay, not everything will be okay, but everything is okay.
0: És hogy minden rendben van, nem minden rendben lesz, hanem minden rendben van.
1: Then after that comes Bhai Tumajagore, wake up.
0: Ezután jön, hogy ébredj fel.
1: High time to wake up.
0: Most van az ideje, na, felébredni.
1: From which sleep? Not that worldly sleep which ne, we take.
0: Nem a világi alvásról van itt szó.
1: But the other sleep.
0: Hanem az a másfajta.
1: Which sleep? Then it tells us, Neend avidya chayarahi.
0: Milyen alvás? Elmondja.
1: The sleep of ignorance, the sleep of avidya, the sleep of not knowing.
0: A tudatlanság az avidya alvása.
1: Tuma janama janama dukha paya re, then whole life we are regretting and we are in sadness.
0: Egész életünkben sajnáljuk, szomorúak vagyunk.
1: Laka chaurasi mein jaavo la, tere guru bina kaun sahai? If Gurudev will not be there to protect you, where will you go? You will again be stuck in this cycle of death and birth of this 8.4 million creatures.
0: Hogyha Gurudev nincs ott, hogy védelmezzen, akkor ismét beleragadsz a 8,4 millió élőlény körébe.
1: Satguru sharana siddhana pyare, tera janam safal ho jaye. Once we go to the

0: So when you see a spider web, did you ever see some insects getting stuck in it?
1: Amikor nézitek a pókhálót, látni lehet, hogy valamilyen kis rovarok bele vannak ragadva.
0: What happens when it gets stuck in it?
1: Azokkal mi történik?
0: Interactive satsang.
1: Ez egy interaktív satsang.
0: Yeah, but how does it die? Suffers.
1: Szenvedve halnak meg.
0: It gets stuck in it, and then it tries to move so much to get out of it, and it gets more and more entangled in that web itself.
1: Mert belerepül a pókhálóba, akkor kapálódzik, hogy ki akarjon szabadulni, de annál inkább belegabajodik.
0: In the same way, we sometimes get one foot or one hand stuck in that web of Maya.
1: Néha az van, hogy csak az egyik lábunk vagy kezünk akad bele a mája hálójába.
0: And instead of working along with the Maya,
1: akkor, hogy a májával együtt dolgoznánk ahelyett,
0: we fight it.
1: Harcolunk ellene.
0: We try renunciation.
1: Megpróbáljuk a lemondást.
0: Renunciation doesn't mean that you need to let go of all worldly things.
1: A lemondás nem azt jelenti, hogy minden világi dolgot el kell hagyni.
0: Renunciation means I have this, if I have it I am okay with it, if I lose it, if the world takes it back from me, I am still okay with it. That is true renunciation.
1: Az igazi lemondás az azt jelenti, hogy ha van valamim, akkor elégedett vagyok vele, de hogyha a világ úgy fordul, hogy elveszi, akkor is elégedett maradok.
0: I have this today, tomorrow I might not.
1: Most megvan, holnap lehet, hogy már nem lesz.
0: And that is for us to accept.
1: Ez el kell, hogy fogadjuk.
0: That is true vairagya.
1: Ez az igazi vairagya.
0: And then using that maya, using that worldly affairs in the path of dharma, aligned in dharma, all good.
1: De hogyha a máját úgy használjuk, hogy a dharma útján haladjunk ezáltal, akkor az nagyon jó.
0: So, Janamas of Mo Maya ki Fasi mein kyun makdi jo mar jaye? Why are you killing yourself by trying to fight in that Maya spider web and getting stuck in it more and more?
1: Tehát miért ölöd meg magadat azzal, hogy harcolsz a Maya pókhálója ellen, és ezzel egyre jobban belegabajod?
0: Manusha Janama Amolak Hero Bar Bar Nahi Paya. This human birth is very precious. It's a precious diamond and it won't reoccur again and again.
1: Különleges az emberi születés, mint egy gyémánt, és nem találsz gyakran ilyet.
0: Our karmas are not so good. Next life we become a dog or a pig or a snake, then what? Then you can't do your sadhana, your tapasya.
1: Hogyha nem jók a karmaid, és a következő életedben kutyának, disznónak vagy kígyónak születsz, akkor nem fogsz tudni szádanát végezni.
0: But the problem is, we are too attached, we can't let go.
1: A bajunk az, hogy túl ragaszkodunk, nem tudjuk elengedni.
0: There was one Guruji.
1: Egy Guruji.
0: And he was peacefully being in his ashram.
1: Ott volt az ashramjában békében.
0: And one day, Swit decided to invite him to his home.
1: És egyik nap Swit úgy döntött, hogy meghívja az otthonába.
0: It's a fictional story, so don't feel bad.
1: Ez egy kitalált történet, ne érezd magad rosszul.
0: But it's your birthday, so I like making fun of you today.
1: De mivel neked van születésnapod, veled akarok viccelni.
0: So one day Guruji went to Swit's house.
1: Elment Swit házába.
0: Actually, your name is Arjun, no?
1: Valójában Arjun a neved,
0: so,
1: ugye?
0: Guruji went to Arjun's house.
1: Elment Arjun házába Guruji.
0: And there he said, oh, what are you doing? How are you?
1: Azt mondta, mit csináltok, hogy vagytok?
0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: He was just recently got married.
1: Ő épp akkor házasodott meg nemrég.
0: See, that proves it's fictional because for now you don't even have a girlfriend.
1: Ez mutatja, hogy ez tényleg csak kitaláció, hiszen neked nincs is barátnőd.
0: So, in that story he was married.
1: Ebben a történetben már házas volt.
0: And he already had kids.
1: Voltak gyerekei.
0: And Guruji said, "Chalo, let's go, come with me, be with me."
1: És azt mondta Guruji, hogy csaló, menjünk, legyél velem.
0: He said, Guruji, little bit more time I need.
1: És azt mondta, hogy Guruji, egy kis időre még szükségem van.
0: My children.

0: are very young.
1: Picik a gyerekeim.
0: They need to still finish their studies.
1: Be kell fejezni az iskolájukat.
0: Till then I will earn by doing my farming and growing in the fields.
1: És dolgozom a mezőn, a földemen, hogy pénzem legyen erre.
0: After some years I will come, for sure, guarantee.
1: Néhány év múlva biztos, hogy majd elmegyek.
0: After a few years Guruji comes back.
1: Néhány év múlva visszatért Guruji.
0: And asks, Chale?
1: Azt mondja, menj.
0: Let's go. He said, Guruji, grandchildren, only one wish.
1: Azt mondja, Guruji, a egy kívánság csak, unokkal.
0: I will see my grandchild and I will go.
1: Szeretném látni az unokámat, és aztán megyek.
0: Guruji was like, okay.
1: Guruji azt mondja, hát jó.
0: Grandchild was born.
1: Megszületett az unoka.
0: Guruji comes again.
1: Ismét jött Guruji.
0: Now.
1: Most.
0: He says, Guruji, my son is working now so much, earning for the grandchild. The mother is not here, so I'm the only one who is taking care of the child while the father is working. So just let it grow up a little bit more, few years more.
1: Akkor azt mondta a földműves, hogy az unoka, apja, a fiam az annyit dolgozik, hogy el tudja őket tartani, és az anya sincsen jelen, tehát nekem kell vigyázni a kisgyerekre, hadd nőjön egy picit még.
0: You see how patient Gurudev has to be with us?
1: Mennyire türelmesnek kell Gurudevának lennie mi velünk?
0: With me he usually gave up after third try.
1: Velem általában a harmadiknál feladta.
0: He tried once, he tried second, usually after second I listened, if not after third I surely did, because I know that it's a smart idea to think, not to think after third round.
1: Mondta egyszer, mondta kétszer, és akkor már általában megcsináltam, mert tudtam, hogy nem jó ötlet tovább várni.
0: So Guruji comes back after a few years.
1: Guruji néhány év múlva visszatér.
0: And he asks his son, Arjun's son, his name is Jai Prakash.
1: Megkérdezte Arjun fiát, Jai Prakash.
0: I love it. They're both friends and they anyhow call each other the things, so he became now his son. Okay. So he asked Jai Prakash, where is your father?
1: Jai Prakash, hol az apád?
0: He said, Guruji, what to do? Unfortunately, he passed away.
1: Hát, mit tehetünk, Guruji? Sajnos elhunyt.
0: And Guruji, being the Trikaldarshi, being the knower of the past, present and future.
1: Guruji pedig Trikaldarshi volt, látta a múltat, jelent, jövőt.
0: He closed his eyes.
1: Lehunyt a szemét.
0: And he saw a bull.
1: És látott egy bikát.
0: And he goes and sees the bull.
1: Ő egy bika lett.
0: And he says, how are you, my dear?
1: Hogy vagy, kedvesem, kérdezte.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: What are you doing in the body of a bull?
1: Mit csinálsz te itt a bika testében?
0: My son, he needs so much help and, you know, I don't want him to have the trouble to always walk with the bull. So I came in this body that I can do the work without him having any stress because I'm so loyal because it's my son and my family.
1: Ugye, mivel a fiamnak sokat kellett dolgozni, azért én egy bika testébe jöttem, hogy tudjak neki segíteni a munkájában.
0: Now I'm very strong, I have full energy, I can help out a lot. When I get a little bit older, I will come to your ashram.
1: Most telebe vagyok energiával, nagyon sokat tudok neki segíteni. Ha majd picit megöregszem, akkor elmegyek az ashramodba.
0: Guruji said, "Thik." Okay.
1: Azt mondja Guruji, hát
0: after
1: jó.
0: Few years again he comes.
1: Néhány év múlva ismét jött.
0: Where is the bull?
1: Hol van az a bika?
0: Oh, it was such a good bull. He was working so hard and because of this hard work and exhaustion he died.
1: Ez egy nagyon jó bika volt, mondta a fiú, nagyon keményen dolgozott, de ennek következtében elpusztult.
0: Then he closed his eyes again.
1: Megint lehunyta a szemét.
0: And he heard woof.
1: Hallotta ezt, hogy wow.
0: So he goes to the dog and says, "Hello, my dear."
1: Oda ment a kutyához.
0: How are you?
1: Hogy vagy, kedvesem?
0: Very good.
1: Nagyon jól.
0: But you know, now there are thieves who are coming and stealing all these grains and all these things what my son is growing, so I need to guard the storage unit.
1: Tudod, tolvajok szoktak jönni, hogy ellopják a fiam terményeit, ezért őriznem kell a raktárat.
0: After a few years again he comes.
1: Néhány év múlva megint jött a guru.
0: The dog is also gone.
1: Már a
0: And he closes his eyes.
1: Putya is eltávozott, guru lehunyta a szemét.
0: And before he could open the eyes, that mother of that child started shouting, snake, snake, snake.
1: És mielőtt kinyithatta volna a szemét, elkezdett sikoltozni a gyerek anyja, kígyó, kígyó.
0: And Guruji sees Jayaprakash running with a machete or a big stick going to give moksha to the snake.
1: És Guruji pedig azt látta, hogy ott szalad Jayaprakash egy nagy bottal vagy machetével és megöli a kígyót.
0: He said, wait, I have a very good guru mantra, I will give in his ears, it will go, it will not ever disturb you again.
1: És akkor azt mondta Guruji, várjál, egy nagyon jó mantrám van, és akkor nem fog többet zavarni téged.
0: And he goes to the snake, hello my dear.
1: Oda ment a kígyóhoz, hát szia kedvesem.
0: Guruji, my granddaughter, the second child, the granddaughter is outside, it was sunny, the husband was working, the wife was in the kitchen, and there was too much sun coming on the head of the child.
1: Guruji, az történt, hogy itt a kislány, a második unoka, kinhagyták a napon, mert elmentek dolgozni.
0: And I was just giving it shadow.
1: És akkor én csak árnyékot akartam neki adni.
0: But Guruji said, look at where you are now.
1: És azt mondja Guruji, most nézd magadra, hova jutottál.
0: You are so hooked onto your family.
1: Annyira ragasz bele voltál gabajodva a családodba.
0: But your son, your family, they don't see this what you are.
1: De a fiad, a család nem annak lát téged, aki vagy.
0: And your own son is going to come and give moksha to you.
1: Hanem most itt jött a fiad, és ő akart moksát adni neked.
0: And then again your soul is still stuck here and you can't move on, so you will be again reborn in the same place because of something.
1: És ide vagy ragadva, ezért a lelked megint ugyanerre a helyre fog visszajönni.
0: This is exactly why suicides don't work.
1: Pontosan ez az, ami miatt nem működik az öngyilkosság.
0: I know that's a very strong word.
1: Tudom, nagyon kemény szó ez.
0: But we all went through certain things in our lives where we felt like doing that once in a life.
1: De sok mindenen keresztül mentünk már az életünk során.
0: But if

0: especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
2: Hozzá van ragadva valamilyen tulajdonhoz, vagy valamilyen családhoz, vagy valamilyen személyhez, akkor, mikor újjászületsz, akkor pontosan oda kerülsz, mert nem tudtad elengedni.
3: Then we finally, he, after listening to Guruji, he let go, and then Guruji gave him liberation.
2: És akkor végül is ilyen módon hallgatott végre Gurudevára, és megkapta a felszabadulást.
3: So that's showing us that doesn't matter how many times we don't listen.
2: Ez azt jelenti, nem számít hányszor nem hallgatunk.
3: Doesn't matter how many things we don't do the right way.
2: Hányszor nem csináljuk jól.
3: But he won't give up on us.
2: De ő nem adja fel velünk.
3: Because when we got mantra, we promised, I accept you as the guru and I accept you as my only guru for my whole life. So it is his responsibility till the end of my life to deal with me.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy mikor mantrát kaptál, akkor elfogadtad őt gurunak, egyetlen gurunak az életedre, tehát innentől az ő felelőssége lesz.
3: Just surrender.

0: Çok odat.
1: Life becomes much more easier, much more smoother.
0: Sokkal könnyebb és simább lesz az élet.
1: Let it go.
0: Engedd el.
1: Let it go. So just let it go.
0: Csak engedd el.
1: We are hooked on to things which don't need to be hooked on to.
0: Beleragadunk olyan dolgokba, amikben nem kellene beleragadni.
1: And don't let the possessions you possess let possess you. So if you possess certain possessions, don't let them possess you. Too many possesses in one sentence? Because we like possessiveness.
0: Ez most megint egy szójáték volt, tehát hogy a tulajdon az ne tulajdonoljon téged.
1: So the possessions that we possess should not possess us one day. Very simple.
0: Tehát az a tulajdon, ami van neked, az ne tulajdonoljon téged.
1: What comes shall go.
0: Ami jön, hadd menjen.
1: Happinesses will come, they will go. Sadnesses will come, they will go. Problems will come, they will go. Nothing in this world is permanent except the bond of the disciple and the guru. That is the only permanent thing, everlasting. Nothing else is permanent. No relationship is permanent. Nothing is permanent.
0: Az öröm jön és eltávozik. A szomorúság jön és eltávozik. Semmi sem állandó ezen a világon, csak egyetlen dolog, a kapcsolat a tanítvány és a guru között.
1: Did you ask yourself today, koham kadamidam jatam kovai karta sevityate, who am I, what is the purpose of my existence, and from where did I originate?
0: Megkérdezted-e magadtól ma, hogy ki vagy, honnan jöttem, mi a célja az itt létemnek?
1: How many of you asked this question to yourself this morning?
0: Hányan tette föl magának ezt a kérdést közületek ma?
1: Self-discovery, my dear.
0: Ön felfedezés, kedveseim.
1: Because until you are not going to ask that questions, you will never get the answer to that. And I'm not giving the answer to that because it's something that you need to realize by yourself. That's why it's called self-discovery.
0: Mert amíg nem teszitek föl ezeket a kérdéseket, addig nem is kaphattok rá választ, és én pedig nem fogom nektek megválaszolni, mert ez az önfelfedezés.
1: And it may take years, it may take seconds.
0: Lehet, hogy évekbe, de az is lehet, hogy másodpercekbe telik.
1: And let's see one second, look.
0: Egy pillanatra nézzük.
1: So, who am I? What's the cause of my existence? And what is the... From where did I originate? It took you literally 7 seconds to ask you this question.
0: 7 másodpercbe telik föltenni ezeket a kérdéseket, hogy ki vagyok, honnan jöttem, mi a célja a létezésemnek.
1: 7 seconds of your life. We remember if we are hungry, we remember to eat. We remember to wash and wipe our butt after going to toilet. We remember all of these things. Why can't we remember to ask ourselves these questions?
0: Amikor az mindig eszünkbe jut, hogy együnk, például, meg hogy kimenjünk a WC-re, akkor miért nincs 7 másodpercünk, hogy ezeket a kérdéseket föltegyük?
1: Because that level of awareness is still not present.
0: Mert nincs még jelen a tudatosságnak az a szintje.
1: 3 simple questions, nothing else I'm asking.
0: 3 egyszerű kérdés, nem kérek többet.
1: Who am I?
0: Ki vagyok?
1: What is the cause? What is the reason that I exist and from where did I originate? That's it.
0: Mi az oka a létezésemnek és honnan származom?
1: And if you can't do it in the mornings, do it before you sleep tomorrow and I will ask you in the morning satsang.
0: És hogyha reggel nem tudtad megtenni, akkor elalvás előtt tedd meg és majd rákérdezek a holnapi satsangon délelőtt.
1: Manush tan se atma khojo ram mile ghat ghat mai. If we truly become aware and we figure out things, then we can notice and we can see that in this human body, in every pore of our skin, there is Ram's name, there is Ram inside of us, there is the Lord inside of us.
0: És hogyha tényleg tudatosak vagyunk, és tényleg rájövünk a dolgokra, akkor megtudjuk azt, hogy a testünk minden egyes pórusában benne van Ráma.
1: Shri Puja Bhagavana Deepa Narayana Dina Hansa Chetaya, that Hans, that swan, because we bhaktas are a swan which is pure and white, we have that pure consciousness within us.
0: Akkor olyanok vagyunk, mint a tiszta hattyú.
1: So he has the power to wake up even that sleeping swan.
0: És ő neki megvan a hatalma, hogy fölébressze az alvó hattyút is.
1: Swami Madhavanand ji yogavata hai pyare sabhi suno chitlaye. Shri Madhavanand ji Maharaj is singing this again and again for you all lovely creatures, for us to listen and to live by what he teaches us.
0: És ezt énekli nekünk, kedves élőlényeknek, hogy ez szerint éljetek, figyeljetek erre.
1: Bigadi banane wale data, bigadi banane wale data, rakho paranam pranam.

0: Shanti, Shanti. Pranam, dear Swami Avataparaji. Hari Om, dear yoga brothers and sisters.
1: Pranam, kedva Swami Avataparaji. Hari Om, yoga teshvirayim.
0: Actually, yesterday you talked about that we are stuck in the past and worried for the future.
1: Tegnap beszéltél arról, hogy mi bele vagyunk ragadva a múltba és aggódunk a jövő miatt.
0: And I'm a perfect example for this.
1: Én ennek tökéletes példája vagyok.
0: Yet here I feel happy and free, and I just have one. I'm just worried about one situation.
1: És itt boldognak, szabadnak érzem magam, de aggódok egy helyzet miatt.
0: And this is the situation to sit in front of an audience with a mic in my hands.
1: És ez a helyzet pedig éppen az, hogy itt ülök a hallgatóság előtt mikrofonnal a kezemben.
2: That's why you are here now.
0: Na ja.
1: Ezért vagy itt.
0: You always find me for this. Yeah. And I thought I will maybe talk about Guru Purnima in Chadan, because last week I came back from Chadan.
1: Azt gondoltam, hogy a Chadani Guru Purnimáról fogok beszélni, mert múlt héten tértem onnan vissza.
0: And I was there with my guru sister Hemlata from Vienna.
1: A bécsi Hemlatával, guru testvéremmel voltam ott.
0: And we started in Jaipur, because at that time we came a bit earlier, and at that time Swamiji was in Jaipur.
1: Jaipurból indultunk, mert kicsit korábban érkeztünk, és Swamiji abban az időben ott volt.
0: He was there, obviously, because of this physiotherapy.
1: A fizikoterápiája miatt tartózkodott ott.
0: Which helps him. And as Hemlata is physiotherapist and me too, we had the golden chance to be part of the physiotherapy in Jaipur.
1: Hemlata és én is fizikoterápiák vagyunk, ezért abban az arany lehetőségben volt lehetőségünk, hogy részt vehettünk ebben.
0: And Swami Umaparaji had this golden idea that we also could do the physiotherapy with Swamiji in Chadan then.
1: És Swami Umapurinak volt az a nagyszerű ötlete, hogy Chadanban is folytassuk ezt a fizikoterápiát.
0: And I can tell you, it is somehow impossible to tell your guru what he has to do, how often he has to do, how high he has to do. It's at the end, it didn't work. We were not so successful, and we had a strange feeling.
1: És ez lehetetlennek tűnik a gurudnak megmondani, hogy mit csináljál, hogy csináljad, mennyire emeljed, és végül is nem is sikerült ez nekünk.
0: Yeah.
2: We tried already 7 or 8 different physiotherapists, but he only accepted one, this Jaipur one. Mm. So now whenever we want, we have to take him to Jaipur.
1: És 7-8 különböző fizikoterapeutát kipróbáltunk, de csak egyet fogadott el Jaipurból, ezért kell Jaipurba menni.
0: So unfortunately we were not so much successfully, but it brought us the opportunity to be a bit more with Swamiji.
1: Tehát mi ebben nem voltunk sikeresek, de legalább lehetőségünk volt, hogy kicsit többet vele legyünk.
0: And so in the other way around it was successfully, because actually for me it is important from time to time to see Swamiji in his physical form and to be with him and to have his darshan.
1: Tehát ez a másik irányú dolog, ez teljesen sikeres volt, mert számomra

0: számomra nagyon fontos az, hogy időről időre lássam őt fizikai formájában, a darsanyába részesüljek.
1: I know the connection should be an inner connection, but I, to tell the truth, need also this outer contact.
0: Tudom, hogy az igazi kapcsolatnak, annak belső kapcsolatnak kell lennie, de az igazat megadva nekem szükségem van erre a fizikai kapcsolatra.
1: And there was also something which made me, don't know, in English, something like happy, or I liked to see this.
0: Volt valami, amit szerettem látni.
1: Because what we could see was how these few peoples, which are almost all the time around Swamiji, how they take care for him, how nicely they take care for him.
0: Hogy azok az emberek, akik szinte mindig vele vannak, azok milyen nagy gonddal vigyáznak rá.
1: Because it's for sure not easy. As we know, there is a change in Swamiji. He cannot express himself.
0: Mert hogy ez tudjuk nem könnyű, mert Swamiji változott, nem tudja kifejezni magát.
1: And he needs support.
0: Támogatásra van szüksége.
1: So this is maybe not such an easy situation for them, but they do it really in a nice and creative way.
0: Ez a számukra nem könnyű feladat, de tényleg nagyon szépen és kreatív módokon megoldják.
1: Because it is not just that they have to take care for his well-being and health, they also have to fulfill wishes from the outside, because all the Indian families who came, or all Western disciples who came, also wanted to see him or wanted to have him on Gurupurnima stage.
0: Mert nem csak arról van szó, hogy az egészségére kell vigyázni, hanem a külvilág elvárásait is teljesíteni kell. Jönnek az indiaiak, hogy lássák ők, meg jönnek az európaiak, hogy lássák őt, és ott kell neki lennie a Gurupurnimán a színpadon.
1: And as you could see on the lot of pictures, it really happened that the whole group could see Swamiji quite often at this Gurupurnima time.
0: És mint ahogy a képeken láthatjátok, ez tényleg megtörtént, hogy az egész csoport nagyon gyakran találkozhatott vele.
1: And I think all of the participants could have their own great moment with Swamiji.
0: Tehát az összes résztvevőnek megvolt a nagy pillanata, amikor Swamijivel lehetett.
1: Yes. Otherwise, it was a very nice organized journey.
0: Egy nagyon jó szervezett utazás volt ez.
1: From the side of the Karma Yogis in Chardon, I also was happy to see them somehow in a good mood.
0: A Karma Yogik jól megszervezték, és örültem annak is, hogy jó hangulatban vannak ők is.
1: I suppose most of you have been somewhere in Chardon sometime, so you know the Karma Yogis sometimes not so much is working as a group, but everyone has his own process.
0: A legtöbbetek volt már Jadamban, tehát tudhatjátok, hogy néha a karmajogik nem működnek együtt, mint egy csoport, hanem hogy mindenkinek megvan a saját folyamata.
1: And now I got the, I had the feeling that there is a spirit now that want to be together in a good way.
0: De most azt éreztem, hogy az a szellemiség van, hogy mindannyian együtt akarják jól csinálni.
1: Because, you know, because of the, I say now, family troubles we have, it's maybe in the moment not so easy.
0: Tudjátok, hogy mikor a családban gondok vannak, akkor az sokszor nem könnyű.
1: And I also want to tell you that, of course, they are asking for karma yogis, so it is at the moment I think whoever wants to go, it's a good chance to be in the ashrams in India. They would be

0: They would appreciate if people come and do karma yoga.
1: És azt is el szeretném mondani, hogy szükség van karma jogikra az indiai ashramokba, tehát hogyha valaki megy, akkor azt nagyon méltányolják.
0: Okay, I just want to finish with what I also want to say is that I'm very happy that Swami Avataburaji is overtaking his duty with such an enthusiasm and such a young spirit, fresh spirit, dynamic spirit. I'm very happy about this.
1: Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy Swami Avataburaji átvette ezt a feladatot fiatalos energiával. Nagyon boldog vagyok emiatt.
0: Hari Om.
2: Anyone else?
1: Bárki más?
2: Dodgy.

A Sziget Fesztiválon vagyunk, ami Közép-Európa, hogyha nem éppen Európa legnagyobb zenei fesztiválja. És a Jóga Sátor előtt állunk, mi már 11. éve van itt jelen a Jóga minden nap egyben rendszer, hogy megmutassuk a fesztivált a fiataloknak, hogy milyen jó az, amikor a jóga által is mindenféle mellékhatások nélkül ellazulhatnak.

lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy kipróbálják a jógát. Nagyon sokan jönnek úgy a jóga sátorhoz, hogy még nem gyakoroltak, viszont látják, hogy hallottak már a jógáról, és szeretnék kipróbálni. Mindig elmondjuk azt, hogy a mindennapi életben, tehát a normál életben olyan másfél-két órás egy-egy jóga foglalkozás. Most, hogyha otthon is gyakorlunk jógát, azért minél több időt kell vele foglalkozni. De itt a szigeten a tapasztalatok szerint a sziget lakók, azok mindig sietnek egyik helyről a másikra. Úgyhogy itt ilyen 20-25 perces kapszula jógát kapnak tőlünk. Mindig megkérdezzük, hogy mit szeretnének, egy kicsit pihenni, tehát relaxálni szeretnének, vagy inkább szeretnének ászanákat gyakorolni, vagy pedig akár egy kis meditációra, vagy légzőgyakorlatra van szükségük, és ennek alapján alakítják a felkészült jogoktatók, több nyelven tartjuk a foglalkozásokat, így alakítjuk ki a programokat. Az első találkozása a legtöbb fiatalnak a jogával az, hogy ászanákat lát. Tehát lehet, hogy éppen nem próbálja ki, de hogy ászanázó embereket lát, és ez ragadja meg inkább a fantáziájukat. Nagyon sokan oda jönnek a sátor előtt, ott van egy információs pultunk az asztalhoz, és akkor megnézik a könyveket, látják akár a könnyen, meg ugye a nehezebb gyakorlatokat, és akkor mindig elmondjuk, hogy természetesen nem földetlen azzal kezdjük, hogy egy lótusztó gyakorlattal, hanem egyszerű szarafit ászanákkal. 11 év tapasztalata az, hogy a sziget látogatóinak az összetét az átalakult. Tehát mint 11 évvel ezelőtt még talán fele volt a magyar és fele a külföldi látogatóknak, legalábbis a jóga sátornál, most az utóbbi időben egyre több és több a külföldi látogató. És hát ez ilyen szigetes tapasztalatunk, hogy nyugaton, Nyugat-Európában az úgynevezett power yoga, az ilyen erőléti yoga, ami sokszor inkább az aerobikra hasonló, ez a népszerű, és sokan meg is lepődnek azon, hogy ebben van más is, tehát hogy van meditáció. Amikor meglátják a könyvet, meglátják azt, hogy ki van téve a mesterének a képei, vagy egy Ganesha kép, vagy a csakrákról a képek ki vannak téve a jogosát. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jogosátot azt földíszítsük, tehát hogy ne csak egy ilyen egyszerű találkozási pont legyen, hanem valóban méltó módon képviseljét a sziget és a joga mindenfelve rendszer. Tehát amikor találkoznak a jogosátot, akkor láthatják azt, hogy valóban a spiritualitásra is hangsúlyt fektetünk. Minden évben azért vannak meglepetések, hogy számítsanak egy-két tanítványa is ránk talál itt, akár magyar, akár külföldi tanítványok, azt mondja, hogy itt is itt vagyunk, és milyen jó, de volt már, aki itt találkozott először a jogával, és utána innen lett tanítványa, számítsanak. Nagyon sokan persze, mint ahogy a mindennapi életben is, amikor meglátják a sátrat, akkor ide jönnek, kérdezik, hogy mikor lehet gyakorolni. Mi mondjuk, hogy reggel 9-től este 8-9-ig nyitva vagyunk, és mondják, hogy igen, akkor már jönnek holnap, aztán valahogy mégis eltévednek, és nem földetlen találnak vissza, de azért sokan jönnek és gyakorolnak. Azt érezzük, hogy a jogának és a joga mindennapi rendszernek is nem csak ki kell nyitni az asrom ajtaját, hogy várjuk a betérőket, hanem ki kell menni a különböző közösségi terekre és rendezvényekre. Jelen kell lenni, úgy érezzük, hogy jelen kell lenni ezeken a helyeken, mert nagyon sokan nem földetlenül jönnének el akár a Baross utcában, vagy akár bármelyik joga központban célzatosan, hogy most jogázni szeretnének, de hogyha itt is találkoznak a jogával ilyen körülmények között, akkor talán könnyebben, és látják, hogy miről szól a joga, akkor talán könnyebben, hamarabb megtalálnak bennünket. Hát most biztos belehallatszik, hogy legalább két helyről jön a zene, és az az érdekes tapasztalat, amikor először jöttünk a szigetre 2001-ben, akkor úgy gondoltuk, hogy nem lehet. Hogy csak úgy hozunk szórólapokat, és akkor, amikor csend van, akkor jogázunk, de amikor a nagy színpad is dübörög a zene, akkor is jönnek, és ki szeretnék próbálni a jogát, és azért a jogoktató látja azt, hogyha a hallgatók, akik ott gyakorlók, lefekszenek még egy lazításhoz, hogy hogyan jönnek ki a lazítás, hogyan jönnek a relaxációba, és az a döbbenetes tapasztalatunk, hogy maximálisan megvalósítják a pratyahárát, hogy az érzékek visszavonását, hogy abszolút nem zavarja őket, hogy mi történik kívül a másik színpadon, vagy mi történik a másik sátorban, igenis ilyen körülmények között is el tudnak lazulni. Úgyhogy arra tudnék biztatni mindenkit, aki a tanítványok, illetve a régóta gyakorlók közül, akinek gondja van a pratyahára gyakorlásra, akkor jöjjön ki a szigetre egy kicsit jogát gyakorolni, és megtapasztalja, hogy így is lehet.

Az Európai Autómentes Napot minden évben szeptember közepén rendezik meg Európa szerte. Budapesten is minden évben jelen vagyunk. Az Andrássy út van ilyenkor lezárva teljes hosszában, és mindenféle civil szervezetek, színházak és ilyenek vannak jelen. A joga mindennapi életben rendszert képviseljük. Egy nemzetközi szervezet vagyunk, joga mindennapi életben rendszer. A megalapítója Paramahansa Maheshwarananda, indiai jógamester, több mint 30 éve van jelen Magyarországon, Bécsben van a központja, és világszerte vannak jogaközpontjaink, jogaásramjaink. Van egy jogaközpontunk a Baross utca 121-ben, 8. kerületben, ez a guruásramunk, tehát az első magyarországi központunk. Már több mint 30 éve ugyanezen a helyen vagyunk, és folyamatosan tartunk jogaórákat. A gyerekekkel már gyakoroltunk ma, közülük is többen volt 2 évestől 14-15 éves korig. Nagyon érdekes az, hogy ugye az Andrássy út ilyenkor le van zárva, és azon a helyen minden évben egyszer jógázunk. Nekem sikerült ma még relaxálnom is, majdnem, hogy elaludtam. Azon a helyen, ahol évközben ugye folyamatosan járnak az autók, nagyon érdekes tapasztalat, hogy ilyen helyen is lehet jógázni, és semmi nem zavarja az embert igazából. Sőt, az érdeklődők azok nagyon inspirálnak minket a gyakorlásra. Holnap is egész nap itt leszünk, 10-től 6-ig, és várjuk a kedves látogatókat. Próbálják ki ők is, hogy milyen Budapest egyik legforgalmasabb úttestén jogát gyakorolni.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There is a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly, there are many, many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In the space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos
1: coach. Of my body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more
0: feeling. Érzed, hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That

0: Also the soul.
1: Annak is lelke van.
0: Now how?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: And there's a small mystic fire.
1: És egy kicsi gyufalánk.
0: Can also burn the whole forest.
1: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
0: Soul, jiva is jiva.
1: A lélek, a jiva, az jiva.
0: In many of your European countries,
1: sok európai országban,
0: life you call also jiva.
1: Ott is az életet is jivának hívjuk.
0: Jivot.
1: Jivot. Jivot.
0: So, but that jiva is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebook, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölébnek nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she wants to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
1: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
0: or
1: van,
0: a little child,
1: vagy egy kisgyerek,
0: and that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jiv jiv bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite. Backbite means talking bad about someone on the back side of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
0: Said, yes, sir.
1: Igen, uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
0: Sir. Yes, ma'am. Okay?
1: Igen.
0: And then she goes to her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát, azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: ez az ember.

0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba
0: támadás. In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes, sir. Yes. Maybe there are also yes, Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No? We call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelvet és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni, minden negatív energiát meg tudunk tisztítani.
0: But?
1: De.
0: No. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni az egész.
0: Sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body?
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it yourself.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it yourself.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függj mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: But
1: kutya.
0: The soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: Tapasyát kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you or who I am
1: ki vagy
0: that
1: te?
0: I can judge you?
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why, you know, sometimes in the court,
1: ezért a bíróságom,
0: the judge,
1: bíró,
0: have to give judgment.
1: Őnek ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they say, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: The brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say the judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: Splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.
0: But in this hall, there's a lavender.
1: De a teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, or God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again new.
1: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: what I told you once, when lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a jóga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now Guru. I said, it's not in my hand.
1: Guruji, Guruji panaszkodik a hal, én meg azt mondom, most nem az én kezemben
0: because
1: van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all of your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is the main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood the pain killers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szóvic volt
0: pain killer. But at the present you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor, 99.9, they want to heal.
1: Az orvosok
0: 99,9%-a
1: meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, seconds.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth. Pah!
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
1: Akkor most a moksába vagy, Hari Om.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body,
1: amíg a testbe vagy,
0: enjoy your body,
1: élvezd a tested,
0: live very beautiful life,
1: élj jó életet,
0: eat good sattvic food,
1: egyél szattvikus ételt,
0: be kind to all creatures,
1: legyél kedves minden élőlényhez,
0: loving to the all humans,
1: szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: Is not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama is rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, and you have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay. In 2 months, you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months, he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death,
1: halál után,
0: if I have to born again,
1: ha megint meg kell szülessek,
0: Gurudev,
1: ó Gurudev,
0: let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story, it's very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: See her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people, they are families,

0: somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: That is joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: harjom.
0: And they will take the child and anything. There are still people that take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben.
0: Sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang. So silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said.
1: Angolul azt mondjuk.
0: Pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a Swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, only you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember
0: yeah,
1: lóg a
0: they are hanging on like this is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it. Ah. 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshiping.
1: És

0: gyémántokat hozott.
1: Wall to wall. They had one other some person in the house.
0: Háztól házig volt egy másik ház.
1: And that one what we call the prostitute.
0: És ott meg volt egy prostituált.
1: And she listened.
0: Ő meghallgatta.
1: Sadhu comes.
0: Jön a sadhu.
1: Diamonds raining.
0: Gyémántok esnek.
1: And I am so much do bad karmas, I don't know.
0: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
1: And even I don't have one diamond.
0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sadhu.
1: That I will have diamonds also.
0: És akkor nekem is jut gyémánt.
1: She went to search some sadhu.
0: Elment keresni a sadhut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sadhut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going into forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sadhu.
1: And she said, this is a great sadhu.
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: She said, this must be great guru.
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, Maharaji.
0: Maharaji. Swamiji.
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: Hé Prabhu.
0: Ó, Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek, halld meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, don't disturb me.
0: Azt mondja a férfi, ne
1: zavarj. I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in the Gujarat, beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to call me. I am poor, I'm lost, I have no one, only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: Nő megnézi.
1: And again looking up. He said, what happened?
0: Mi történt, kérdezi.
1: Oh, nothing, please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is that something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?

0: Song.
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house,
0: tegnap a szomszéd házában
1: one beggar sadhu came.
0: Jött egy koldus sadhu.
1: And as long as he was in this house,
0: és amíg abban a házban volt,
1: the diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
1: And already it's 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt és nem jön semmi.
1: Is it? Oh yes. It
0: aha.
1: Let me eat.
0: Hadd egyek, mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a sadhu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bhakták és azok a sadhuk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room,
0: ha tovább maradnék a szobádban,
1: it will not come the diamonds, but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye-bye.
1: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: So is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian sadhuk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával.
1: But with that inner qualities.
0: Hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come. We should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said.
0: Először azt mondják.
1: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health, we have to do. First we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call 3 qualities.
0: A 3 minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: how magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc. Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these 5 different kind of food.
0: 5 féle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water.
0: Víz.
1: The earth.
0: Föld.
1: All this.
0: Mindez
1: is the nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living,
0: ha élsz,
1: 200 years.
0: 200 évet.
1: That's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called Ayu.
0: Az a te ayud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.

0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De nem mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: csinálsz. But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when
1: van
0: you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De nem mondd a feleségednek.
0: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
0: so,
1: menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor, mit tegyünk?
0: That's it. You know, we you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férjnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, what Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter tölt része különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore Vajranadi and Vajranadi also known as Bank Nal.
1: Úgy is hívják Bank Nal.
0: So Nal means a pipe.
1: A Nal az egy cső.
0: Bank Nal, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the banknál.
1: De be kell lépél a banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this banknál,
1: ebből a banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga,
1: ha megértjük a jóga tudományát,
0: and yogic anatomy,
1: a jógikus anatómiát,
0: that is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, siddha yogis are still there.
1: Yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So therefore this one kriya,
1: ez az egy kriya,
0: we will have and you should everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel,
1: a köldökből,
0: the lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana, from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: In this 57 years my yoga work.
1: 57 éves jóga munkám.
0: Is in the universe. Similarly,
1: benne
0: you are also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bock and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot, és Maheshwaranandal.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknála.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: Ida,
1: három nádi.
0: Ida Pingala and Sushumna.
1: Ida Pingala Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrara.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ráma Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű, az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, the heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagod ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem hallucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: but
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O Gopala, O Krishna.
1: O Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have enough time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And this kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.